múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: Lépés Rádió.
1: What we're saying.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus put.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.
2: LMFAO, new album coming soon.
3: Sorry for party rocking.
2: Yeah, bitch.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Köszönjük szépen!
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

Planet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Véredesre hívnak a biztonságos hazai vérellátásért. Nagy játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Ma sok napsütés várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Véredesre hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte szerdán az MT-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos, hogy minden önkéntes véradó segítsen. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. A gazdasági és energetikai miniszter kedden Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának. Ezt Kapitány István a Facebook oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót, Matrai Károlyt. Kapitány István bejegyzésében azt írta, meggyőződés, hogy a szakember felkészülten és felelősséggel tudja majd vezetni az MVM csoportot az előttünk álló időszakban. A 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara is fellép a 201. Balatonfüredi Anna Bálon. A július 25-i eseményt a 14. Anna Fesztivál kíséri, július 21 és 26 között közölték a szervezők kedden a program sorozat Balatonfüredi sajtótájékoztatóján. Kiderült, az Anna Fesztivált új helyszínen a Kisfaludi színpadon rendezik meg. Tóth József séf a menüt ismertetve elmondta, a báli kínálatban citrusos lazac, gyömbérez citromfüves, kacsaleves, mandulás, sárga barackos borjú, valamint pisztácia roppogóssal tálalt brownie szerepel. Nagyjátékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Egész estés játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által készített Tilly Norwood. A virtuális entitás a Misaline című felnőtté válásról szóló alkotás főszerepében lesz látható, írta meg a The Hollywood Reporter. A projektet hibrid produkcióként jellemzik, amelyen filmes és televíziós szakemberek képzett Emmy szakértőkkel együtt dolgoznak. A történet a Tilliverzum nevű szürreális digitális világban egy felhőben játszódik majd. Most sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Észak-keleten és az Alpok alján növekedhet meg kissé erősebben a felhőzet, amelyből néhol futó záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél több felé élénk erős lesz, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indulj!

Hölgyek, urak, itt a nyár, itt a vakáció. Egy időutazásra invitálok benneteket a 60-as évekbe. A Summer Holiday műsoromban minden héten egy-egy kiválasztott év nyarának a legnagyobb angol és amerikai slágerét játszom le a 60 perces műsorban. Jó álmodozást és jó szórakozást kíván a műsor szerkesztője, Eszes István. A kiválasztott év 1963. 1963 nyarának a legjobb zeneit válogattam össze a mai műsorba.

0: Eszes István vagyok, az ön műsorvezetője. Folytatom a rockzene gyöngyszemeit bemutató műsoromat. Ha tetszett, hallgasson engem a jövő héten is, ezen a csatornán és ebben az időben.
1: You broke his heart and made him cry. And he's been blue since then. Now he's found somebody new, and you want him back again.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az utazók fele továbbra sem köt utas vagy baleset biztosítást. 1500-an kapcsolódhatnak ki idén az erdélyi Erzsébet táborban. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az utazók mintegy fele továbbra sem köt utas vagy baleset biztosítást, a nyaralásra utazók 50%-a enélkül indul útnak, pedig egy hirtelen betegség, baleset vagy akár egy elveszett podgyász nem csak kellemetlen, hanem komoly, akár milliós többletköltséget is hozhat. A tavaly nyári szezonban 9,5 millió forintos kárkifizetés is előfordult, közölte az MBH Bank az MTI-vel. A magyarok átlagosan 545.000 forintot terveznek költeni idén nyaralásra, ami emelkedés az előző évhez képest. Az erdélyi Erzsébet táborban 1500-an kapcsolódhatnak ki idén nyáron, június 22 és augusztus 28 között, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. Közleményük szerint az elmúlt években a Zánkai és a Funyúd-ligeti tábor mellett a 2,5 hektáros erdélyi Erzsébet tábor is teljesen megújult állami támogatással, így a gyerekekre játszótér, kötélpálya, kalandpark, új tájjellegű közösségi épületek, mezítlábas park és felújított sportpályák is várnak. Az erdélyi táborba 2026 nyarán 37 településről érkeznek a diákok. Csökken a pollenterhelés. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szinten alakul. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a hárs, a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafafélék. A fenyőfélék továbbá a lágyszárú allergének közül az útifű, lórom, a kenderfélék, libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma országosan magas tartományban alakul. Rekordszámú látogatót vonzott a Zsolnai Fesztivál. Minden eddiginél több, mint egy 120 ezer érdeklődőt vonzott a vasárnap zárult Zsolnai Fényfesztivál Pécsen, tájékoztatta a szervező Zsolnai Örökségkezelő NKFT az MTI-t. Azt írták, a Baranyai Vármegyeszékhely belvárosában a Zsolnai Kulturális Negyedben és a Kodály Központban 10. alkalommal megrendezett 4 napos eseményen egyszerre ünnepelték a Fényfesztivál jubileumát és az Opárt atya Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. Megérkezett Venezuelába a kínai kormány első humanitárius segélyszállítmánya, közölte a kínai külügyminisztérium szóvivője a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján. A szóvivő elmondta, hogy a mintegy 80 tonnányi segélyszállítmányt külön repülőgéppel juttatják el a dél-amerikai országba. A rakomány áramfejlesztőket, víztisztító berendezéseket, sátrakat, takarókat és más sürgősségi felszereléseket is tartalmaz. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
4: Bedobom a pénzérmét a csodálatos zenegépbe, a jukeboxba. Kiválasztom kedvenc számomat, és már indulhat is a buli. Hölgyeim és uraim, a következő egy órába az 50-es és a 60-as évek legnagyobb sikereit hallhatják Eszes István válogatásába. Jó szórakozást és még szebb álmodozást kívánunk!

Hölgyeim és uraim, önök az 50-es és a 60-as évek legszebb jukebox zenéiből készített válogatást hallgatják.

0: Szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az utazók fele továbbra sem köt utas vagy balesetbiztosítást. 1500-an kapcsolódhatnak ki idén az erdélyi Erzsébet táborban. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az utazók mintegy fele továbbra sem köt utas vagy balesetbiztosítást. A nyaralásra utazók 50%-a enélkül indul útnak, pedig egy hirtelen betegség, baleset vagy akár egy elveszett podgyász nem csak kellemetlen, hanem komoly, akár milliós többletköltséget is hozhat. A tavaly nyári szezonban 9,5 millió forintos kárkifizetés is előfordult, közölte az MBH Bank az MT-vel. A magyarok átlagosan 545 ezer forintot terveznek költeni idén nyaralásra, ami emelkedés az előző évhez képest. Az erdélyi Erzsébet táborban 1500-an kapcsolódhatnak ki idén nyáron, június 22 és augusztus 28 között, közölték a szervezők szerdán az MT-vel. Közleményük szerint az elmúlt években a Zánkai és a Funyódligeti tábor mellett a 2,5 hektáros erdélyi Erzsébet tábor is teljesen megújult állami támogatással, így a gyerekekre játszótér, kötélpálya, kalandpark, új tájjellegű közösségi épületek, mezítlábas park és felújított sportpályák is várnak. Az erdélyi táborba 2026 nyarán 37 településről érkeznek a diákok. Csökken a pollenterhelés. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szinten alakul. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a hárs, a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafafélék. A fenyőfélék továbbá a lágyszárú allergének közül az útifű, lórom, a kenderfélék, libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma országosan magas tartományban alakul. Rekordszámú látogatót vonzott a Zsolnai Fesztivál. Minden eddiginél több, mint egy 120 ezer érdeklődőt vonzott a vasárnap zárult Zsolnai Fényfesztivál Pécsen, tájékoztatta a szervező Zsolnai Örökségkezelő NKFT az MT-t. Azt írták, a Baranyai Vármegye székhely belvárosában a Zsolnai Kulturális Negyedben és a Kodály Központban 10. alkalommal megrendezett 4 napos eseményen egyszerre ünnepelték a Fényfesztivál jubileumát és az Opárt atya Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. Megérkezett Venezuelába a kínai kormány első humanitárius segélyszállítmánya, közölte a kínai külügyminisztérium szóvivője a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján. A szóvivő elmondta, hogy a mintegy 80 tonnányi segélyszállítmányt külön repülőgéppel juttatják el a dél-amerikai országba. A rakomány áramfejlesztőket, víztisztító berendezéseket, sátrakat, takarókat és más sürgősségi felszereléseket is tartalmaz. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Automatikusan kapja az iskola kezdési támogatást az, akinek jár. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Ma sok napsütés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A balatoni viharjelző szolgálat 92 évvel ezelőtt, 1934. július 8-án indult el, írja Hungaromat ZRT Facebook oldalán szerdán. Felidézték, a balatoni viharjelző szolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezés ehhez a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Mint írták, a kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a távvezényelt fényjelzők. A MÁV Plusz alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, járatok gyors megtalálását. A következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső, és további hibajavítások is érkeznek. Kiképzési gyakorlatra utaznak magyar katonák az Egyesült Államokba. Az Egyesült Államokba kiképzési gyakorlatra utazó magyar katonáknak rendezte kibocsátó ünnepséget szerdán Pápán a Magyar Honvédség 47. bázis repülőterén. Az Amerikai Egyesült Államok 93-ban indította el partnerségi program néven biztonsági együttműködési programját, amelyhez a Magyar Honvédség az elsők között csatlakozott. Ennek részeként valósulnak meg egyebek mellett a nemzetközi hadgyakorlatok. Támogatás Portugáliának és Franciaországnak az erdőtüzek elleni védekezéshez. Több ezer hektárnyi területen pusztító, egyre aktívabb erdőtüzek miatt hétvégén Portugália és Franciaország aktiválta az Európai Polgári Védelmi Mechanizmust, amelynek keretében az Európai Unió 4 repülőgépet, tűzoltókat és tűzoltó autókat küld Franciaország tűzoltóinak támogatására. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

0: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.
1: Kedves gyerekek, köszöntsétek szépen mai első vendégünket, Pincés Leokádia versmondó lányt.
2: Szervusz, kedves versmondó lány!
3: De jó a mellett!
4: Nedves Ágnes, Józsi bácsi kinn a mezőn. Józsi bácsi kinn a mezőn, élezi a kaszát, de mivel, hogy nem volt nője, kiverte a Beckert. Az Agassi a Roland Garros negyeddöntőjében 6-3, 6-2, 6-4 arányban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Éri.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! Lépés Rádió. Egy lépéssel

0: híreket követően váltunk. Hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaink felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is! A múlt és a jelen kedvenc felvételei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Frissen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Véredesre hívnak a biztonságos hazai vérellátásért. A MÁV alkalmazásban már elérhetőek a késési adatok. Ma sok napsütés várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Véredesre hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte szerdán az MT-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos, hogy minden önkéntes véradó segítsen. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. A balatoni viharjelző szolgálat 92 évvel ezelőtt, 1934. július 8-án indult el, írja a Hungaromet ZRT Facebook oldalán szerdán. Fölidézték, a balatoni viharjelző szolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezés a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Mint írták, a kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a távvezényelt fényjelzők. A MÁV Plusz alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, járatok gyors megtalálását. A következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső és további hívajavítások is érkeznek. Kiürítettek egy toronyházat New York belvárosában, miután veszélyessé vált az épület, és a felső szintek leomlással fenyegettek. A Manhattan belvárosában, a Grand Central vasútállomás közelében a forgalmas 42. utcán álló irodaházat azt követően evakuálták, hogy erre zuhanó épületrészekről érkezett bejelentés a tűzoltósághoz. Most sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Észak-keleten és az Alpok alján növekedhet meg kissé erősebben a felhőzet, amelyből néhol futó záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél több felé élénk erős lesz, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Méredesre hívnak a biztonságos hazai vérellátásért. Nagy játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Ma sok napsütés várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Véredásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte szerdán az MT-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos, hogy minden önkéntes véradó segítsen. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. A gazdasági és energetikai miniszter kedden Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának. Ezt Kapitány István a Facebook oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót. Matrai Károlyt. Kapitány István bejegyzésében azt írta, meggyőződés, hogy a szakember felkészülten és felelősséggel tudja majd vezetni az MVM csoportot az előttünk álló időszakban. A 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara is fellép a 201. Balatonfüredi Anna Bálon. A július 25-i eseményt a 14. Anna Fesztivál kíséri, július 21 és 26 között közölték a szervezők kedden a program sorozat Balatonfüredi sajtótájékoztatóján. Kiderült, az Anna Fesztivált új helyszínen a Kisfaludi színpadon rendezik meg. Tóth József séf a menüt ismertetve elmondta, a báli kínálatban citrusos lazac, gyömbérez citromfüves, kacsaleves, mandulás, sárga barackos borjú, valamint pisztácia roppogóssal tálalt brownie szerepel. Nagyjátékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Egész estés játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által készített Tilly Norwood. A virtuális entitás a Misaline című felnőtté válásról szóló alkotás főszerepében lesz látható, írta meg a The Hollywood Reporter. A projektet hibrid produkcióként jellemzik, amelyen filmes és televíziós szakemberek képzett Emmy szakértőkkel együtt dolgoznak. A történet a Tilliverzum nevű szürreális digitális világban egy felhőben játszódik majd. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.
1: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Véredesre hívnak a biztonságos hazai vérellátásért. Nagy játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Ma sok napsütés várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Véredesre hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte szerdán az MT-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos, hogy minden önkéntes véradó segítsen. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. A gazdasági és energetikai miniszter kedden Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának. Ezt Kapitány István a Facebook oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót. Matrai Károlyt. Kapitány István bejegyzésében azt írta, meggyőződés, hogy a szakember felkészülten és felelősséggel tudja majd vezetni az MVM csoportot az előttünk álló időszakban. A 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara is fellép a 201. Balatonfüredi Anna Bálon. A július 25-i eseményt a 14. Anna Fesztivál kíséri, július 21 és 26 között közölték a szervezők kedden a program sorozat Balatonfüredi sajtótájékoztatóján. Kiderült, az Anna Fesztivált új helyszínen a Kisfaludi színpadon rendezik meg. Tóth József séf a menüt ismertetve elmondta, a báli kínálatban citrusos lazac, gyömbéres citromfüves, kacsaleves, mandulás, sárga barackos borjú, valamint pisztácia roppogóssal tálalt brownie szerepel. Nagyjátékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Egész estés játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által készített Tilly Norwood. A virtuális entitás a Miss Align című felnőtté válásról szóló alkotás főszerepében lesz látható, írta meg a The Hollywood Reporter. A projektet hibrid produkcióként jellemzik, amelyen filmes és televíziós szakemberek képzett Emmy szakértőkkel együtt dolgoznak. A történet a Tilliverzum nevű szürreális digitális világban egy felhőben játszódik majd. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
8: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Automatikusan kapja az iskola kezdési támogatást az, akinek jár. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Ma sok napsütés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Programsorozattal ünneplik az erdélyi Helikon centenáriumát. Helikon 100 címmel jubileumi író találkozót és emlékrendezvényt tartanak július 17-től 19-ig Marosvécsi Kemény Kastélyban, az erdélyi Helikon 100 évvel ezelőtti indulására emlékezve, közölte az MTI-vel a szervezők nevében a Sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet. A háromnapos programmal méltó módon szeretnék felidézni az író közösség 1926-os indulását és találkozási lehetőséget kívánnak teremteni a kortárs irodalom és a művészet képviselői számára. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. 5 éves szünet után ismét megnyitott a kapuit Montenegró ikonikus luxus üdülőhelye. A Sveti Stefan sziget, közölte a montenegrói közszolgálati televízió. A sziget voltaképpen egy szállodakomplexum, amelynek újranyitását a montenegrói kormány és az üzemeltető közötti megállapodás tette lehetővé, miközben továbbra is vitaövezi a strandok és tengerparti sétányok használatát. Az újranyitott üdülőhelyen egy éjszaka ára legalább 2000 euróba, vagyis több mint 700 ezer forintba kerül. Két napágy és egy napernyő bérléséért a szálloda strandján naponta 240 eurót, azaz 85 ezer forintot kell fizetni. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indulj!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

a lépésrádió.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Greetings.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Automatikusan kapja az iskola kezdési támogatást az, akinek jár. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Ma sok napsütés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Programsorozattal ünneplik az erdélyi Helikon centenáriumát. Helikon 100 címmel jubileumi író találkozót és emlékrendezvényt tartanak július 17-től 19-ig Marosvécsi Kemény Kastélyban, az erdélyi Helikon 100 évvel ezelőtti indulására emlékezve, közölte az MTI-vel a szervezők nevében a Sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet. A háromnapos programmal méltó módon szeretnék felidézni az író közösség 1926-os indulását és találkozási lehetőséget kívánnak teremteni a kortárs irodalom és a művészet képviselői számára. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. A kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. 5 éves szünet után ismét megnyitott a kapuit Montenegró ikonikus luxus üdülőhelye. A Sveti Stefan sziget, közölte a montenegrói közszolgálati televízió. A sziget voltaképpen egy szállodakomplexum, amelynek újranyitását a montenegrói kormány és az üzemeltető közötti megállapodás tette lehetővé, miközben továbbra is vitaövezi a strandok és tengerparti sétányok használatát. Az újranyitott üdülőhelyen egy éjszaka ára legalább 2000 euróba, vagyis több mint 700 ezer forintba kerül. Két napágy és egy napernyő bérléséért a szálloda strandján naponta 240 eurót, azaz 85 ezer forintot kell fizetni. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, nősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
1: www.hankozidigital.hu.
0: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
2: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
9: Kellemesen nedves délutánt kívánunk mindenkinek!
10: Mi nálatok esik, locsolnak, ne. Vagy épp... nem tudom, valami fürdőkádból zuhanyaló jelentkezel.
9: Egyik sem, csak arra gondoltam, hogy egy kis esőt kívánok mindenkinek.
10: Na, esőtáncot járunk, hallalélalú, papari eső.
9: Na, nem járunk esőtáncot, csak így ez jutott eszembe. Szóval...
10: Az ének az esőtánc, az a tá-la-la-la-la.
9: Karina, ne énekelj, ne lalázz, inkább mondjunk elérhetőségeket, www.lépésradio.hu, kívánságdoboz, hallgatói messenger csoport, ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, de a többi közösségi platform is elérhettek, például YouTube csatornánkat is ajánljuk figyelmetekbe, Lépésradio Official néven találjátok meg a YouTube-on, tessék feliratkozni rá, hype-olni, like-olni tartalmainkat, illetve ezen felírhatok nekünk e-mailt.
11: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
10: Ezek után biztos írnak, hogy ne lalázzak itt többet.
11: Előfordul, igen, nem tudom.
10: Köszönöm.
11: De hát, ha nem, akkor azt is írhatják, hogy királyság csinál tovább.
9: Vagy azt is, hogy menj akkor... a francba. Bocsánat.
10: Inkább beszéljek, vagy lehet, hogy az se. Na minden.
9: Szóval... Amúgy számos mobilapáttal is tudtok minket hallgatni, ha szeretnétek például MyOnline Rádió által, mindenkinek ajánljuk a rádiónkat, minél több hallgatót szeretnénk, kívánunk, akarunk, úgyhogy tessék minket hallgatni, és hozzatok még egy embert fejenként legalább. Szóval...
10: És ígérem, hogy többet nem lalalázok. Jó? Jó,
9: oké. No, köszöntjük a névnaposokat. Július 9-e van, és a Lukréciákat köszönhetjük. Lukrécia latin eredetű névjelentése megnyerő, vonzó. Hát én csak a frakból a macskát ismerem Lukréciának, senki más nem, úgyhogy de minden Lukrécia nevű hallgatónknak, illetve aki ma ünnepli névnapját, boldog névnapot, akik ezen napon születtek, neki boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes távja nevében, a rádiónk teljes távja nevében.
10: Hát mégis más táv is lehet, de legyen a rádiói. Okay.
9: Így van.
10: Azért is... jók ezek a névnapok, amikor elmondod meg mindenki miért ünnepel, mert megszokom azt, hogy nem felejtem el a barátaim születésnapját sem, úgyhogy ezúton kívánok az én kedves barátnőmnek boldog születésnapot.
9: Happy birthday!
10: Nem tudom, hogy hallgatja-e, de majd azért írok neki. Mert mindig elfelejtettem, évekig elfelejtettem, és most tök jó, hogy ezt mondani.
9: Na, de ha már köszöntjük az ünnepelteket, ne felejtkezzünk meg arról sem, hogy képzeljétek el, ma július 9-én van a Durian Fruit Day, azaz a durian gyümölcs napja. Ez az a dél-kelet-ázsiai finomság, amelyet sokat imád, vagy sokan imádnak, mások viszont a szagától is menekülnének. A durian a gyakran a gyümölcsök királyának nevezik, miközben több hotelből és tömegközlekedési eszközről is kitiltották. Képzeljétek el, az illata miatt.
10: Hát igen, ezt orbefogva kell megenni. Igen. Még nem kóstoltam soha, nem is hallottam le soha, de el tudom képzelni.
9: Na, de igen, nekik is
11: van. Igen, még, de hát hallottam hírét, nagyon kegyetlenül büdi, hát hogy az íze milyen, nem tudom, szerintem emlékeim szerint nem ettem durián.
9: Az íze az állítólag nagyon édes és finom, de az illata borzasztó. Nem tudom, én sem ettem. Minden esetre ez a mai érdekességünk, és lesz ma is bölcsesség, időjárás, ezen felül horoszkóp, névnapköszöntőt már megtartottuk, és hozunk színes, érdekes híreket. Én nem mondom vagyok, hogy csapjunk bele, ma is a Bravissimo albumokról válogatunk. Tegnap 2003-ig jutottunk el.
10: 2003-ig
9: jutottunk. És akkor beígértük TNT-től a Hol visz a hajót, azt tudom, tegnap délután, és abban maradtunk, mert hogy nem tudtuk lejátszani, hogy ma ezzel indítjuk a műsort, úgyhogy akkor Hol visz a hajó, majd kiderül, de most meghallgatjuk ezt a dalt, aztán jövünk vissza, a hajó után a bölcsességhez visz, az biztos. Na, úgyhogy jön majd Sanyi a bölcsességgel. Tartsatok velünk, jó szórakozást kívánunk az elkövetkezendő szűk 120 perc. Says.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

apránként fantázia, világ és kiürülés elillan, ha az egyén nem él legalább a valóságban, hogy nem gondoskodik arról, hogy alkalmi valóság adagokkal gazdagítsa fantáziáját.

0: egyen lépéssel közelebb hozzád, lépés rádió. Megyünk is tovább, mondok egy rövid, gyors időjárás infót, egy kis aktuális nagyobb városainkról. Budapesten jelen pillanatban kissé felhős az ég, 26 fok van, Debrecenben erősen felhős ég mellett 25 fokot mérnek, Győrben 26, Miskolcon zivatar és zápor, 14 fok van Miskolcon. Jól látom? Miskolcon.
1: Azt akkor még nem költöznek, de nekik az jó. Az esővel, a 14 fok az...
0: Aztán Pécsen kissé felhőség mellett 25 fok van, Szegeden kissé felhős 26. Hát Miskolc nagyon kilóg a sorból. A csütörtökön, azaz ma 24-29 fok közötti értékek várhatóak, a változóan felhős időt követően gomoly felhőképződésre számíthatunk, sok napsütésre. Utóbbi főként az észak-keleti ország részben lehet erőteljesebb, leginkább arra felé, illetve a délnyugati határ mentén keletkezhetnek záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél napközben ismételten több helyen megerősödik, zivatarok környezetében átmeneti viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23-29 fok között alakul. Késő estére többnyire 13-21 fok közé hűl le a levegő. Az a miskolci info az nem kamu? Nem 24, hát, ez a 14, hát, csak elírták?
1: Hát, hát lehet, hogy 24.
0: Hát 14 fok van ide írva az Országos Meteorológiai Szolgálat oldalára, de én azt kérem, még hogyha zivatar is van, hogy hűl le napközben annyira az idő Miskolcon?
1: Hát azért a sok, szerintem azt elírták.
0: Pedig azt írja, Miskolcon, most külön rámegyek Miskolc időjárására, kíváncsiságból.
1: Ez a kakukktojás, pedig hát Miskolc...
0: Jelenleg 14 fok van.
1: Akkor tényleg.
0: Zivatar záporral, szélirány 326 fokos, szélsebesség 16 km per óra, széllökés 65 km per óra, légnyomás 1013 hektopaszkál. 85%-os nedvesség.
2: Irány az vagy keleti, nyugati, vagy északi, vagy
0: az
2: déli
0: északon
2: lehet.
0: Van. Az északon van. A Miskolc.
1: Ó, akkor az azért van az idegebb. A szélirány
2: az nem 326 fok, hanem a szélirány az valamilyen égtáj volt. Tehát vagy déli, keleti, vagy nyugati, vagy észak.
0: Mindegy, nem hát menjünk ebbe bele. Ennyire nem vagyok okos. Inkább mondok egy kis orvos meteorológiát.
2: Fronthatás. Menjenek el, kérdezzék meg.
0: Igen, fronthatás pénteken már nem várható. Ennyit ír a meteorológia.
1: Nagyon jó, tehát csütörtökön igen, válogassák ki, milyen, ki mit szeretne.
0: Hát hidegfront
1: nem lesz.
0: Hidegfront volt ma, illetve máig bezárólag is. És fronthatás nem várható. Na, hát ezek a legfrissebb időjárási információk. Mindenki vigyázzon magára és embertársára, mindenkit hazájának, viszont most hallom a friss hírt, hogy sajnos egy rossz hírrel kell szolgálnunk, elhunyt Bonnie Tyler énekesnő, és hogyha már így alakult sajnos, ha jól tudom, hosszú betegség, tehát kórház volt már régebb.
1: Igen. Mesterséges kómába is volt, kihozták a kómából, akkor egy kicsit jobban lett, de azt hiszem 75 éves korában.
2: Hát nyugodjék békében. Egy pályafutása van.
0: Igen, és akkor szóljon tőle szintén egyik legismertebb dala, a Holding Out for a Hero, ez pörög most, aztán pedig Sanyi megmondja, hogy mit jósoltak már a csillagok.

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak mára a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Os, lendületből oldasz meg valamit, amit napok óta halogat. Váratlan beszélgetés új ötletet ad. Ka. Hónap ez arra, hogy lassíts és élvezd az apró örömöket. Aki értékelni fogja a nyugalmadat. Krek. Önösen jól működik a humorod. Egy könnyebb mondat akár feszültséget is oldhat. Ák. Jelj a megérzéseidre, mert most pontosabban súgnak, mint hinnéd. Otthoni ügyekben jöhet jó hír. Oroszlán. Rád figyelnek még akkor is, ha nem keresed a reflektorfény. Használd ezt kedvesen és magabiztosan. Tűz. Egy apró részlet ma nagy különbséget jelenthet. A precizitásod most valódi előny ad. Érleg. Könnyebben teremtesz békét magad körül. Egy baráti gesztus sokat javíthat a hangulaton. Skorpió. Erős napod van, de nem kell mindent kontrollálnod. Engedd, hogy mások is hozzátegyenek alap. Nyilas. Ma jól esik egy kis szabadság, akár csak fejben is. Egy új terv felvillanyozhat. Ok. Tartásod ma eredményt hoz. Egy régi ügy végre mozdulhat előre. Izöntő. Szokatlan ötletet támadhat, és most érdemes kimondani. Lehet, hogy mások is pont erre vágytak. Lak. Érzékenyebb vagy, de ez előny is lehet. Könnyen ráhangolódsz másokra.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Ez még mindig a Lépés délután.
2: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és hát itt történt egy kis variálás, Vétektől a Homokba írtuk című dal szólt, csak nem az volt kiírva, technika megtréfált minket. Na, viszont a lényeg az, hogy ugyanúgy a Bravissimo 2004-es albumról csendült föl. Most viszont megyünk tovább, hoztunk nektek egy érdekességet méghozzá. Képzeljétek el, hogy a világ leggyorsabb pókjáról kiderült, akár embert is lehagyhatna rövid távon. Na nézzük. Aki fél a pókoktól, annak most nem ez lesz a kedvenc híre. Kutatók 258 pókfajt vizsgáltak, és a Husband pók bizonyult a leggyorsabbnak. A mérések szerint 3,6 métert is megtehet a másodpercenként. A úgynevezett, ha jól mondom, Huntsman, úgy van, hogy Huntsman pók eddig is híres volt méretéről és ijesztő megjelenéséről, most viszont a sebessége miatt is bekerült a hírekbe. A kutatók szerint rövid távon olyan tempóra képes, ami sok ember számára meglepően gyorsnak számítana. A jó hír nem üldözni akar minket, csak menekülni vagy zsákmányt fogni. A rossz hír, ha megindul, elég látványosan teszi, írja az Audit Central. Kérdezlek titeket, hogy mitől ijednétek meg jobban? Egy nagy póktól, vagy egy nagyon gyors póktól? Hát én alapvetően nem vagyok jobb a pókokkal, de nem is félek tőlük, tehát én egyiktől sem, de egészségükre, aki igen, hozzáteszem, sok ember fél a póktól, a pókfóbia az egy létező fóbia, egy létező helyzet, és sok ember fél a pókoktól, ugyanúgy a darazsaktól, tehát én köszönöm szépen, el vagyok velük, de nem akarok közelebbi viszonyba kerülni velük, nem félek tőlük, csak hogy nem is tetszik.
3: Nem annyira szimpik, értem, mint egy szimpik, kutya, egy baska.
2: De alapvetően én nem félek, én simán, hogyha úgy van, volt majd pókot fogtam, sőt, darazsat is fogtam, képzeljétek el. Élő darazsat is sikerült elkapnom úgy a szárnyába, hogy nem szúrt meg, meg döglött darazsat is. Tisztán emlékszek rá, másodikos, talán második osztályosok voltunk, és volt egy nyaralunk itt Debrecen mellett, és az egyik osztálytársam kint volt velem a nyaralóban, és ott volt az ablakban egy darázs, de már le volt, elpusztult szegény, tehát csak a teteme volt ott, ő meglátta, és annyira megijedt a darástól, hogy én kezembe fogtam a tetemet, hogy kidobjam a szemétbe, hogy leesett az emeletről a lépcsőn, lecsúszott ilyettébe. Tehát, hogy,
3: Jézusom, szűzanyám!
2: Vannak emberek, akik ennyire félnek, meg gyerekek az ilyen dolgoktól.
4: Fogtam meg már darazsat, de mondjuk nem jártam jól, mert közben sikerült megszúrnia, igen. Fordultott egyet magán, aztán...
2: Nem jól fogtad meg, amúgy nagyon nehéz jól megfogni a darazsat, a szárnyánál kell
4: megfogni. Az biztos,
2: nekem
4: meg pláne nem sikerülhetett.
2: Én nekem a véletlen sikerült, emlékszek, hogy a Vekeritónál voltunk osztállyal, akkor még ilyen élő, aktív, kulturális központi hely volt, ez Debrecen mellett, sajnos mostanában már víz is kevés benne, szomorú, pedig nagyon már szép hely.
4: Ha már ez a száraz tónak nedves partján lehet énekelni.
2: Nem. Ahogy dögrögjük a krutyul, ugye?
4: Igen.
3: Ebbit azt nem folytatjuk, pont.
4: Amúgy szóval, ugye van Vekerit, ami fesztivál, tehát sok zenei esemény.
2: Igen. És az a lényeg, hogy voltunk kint, és beszálltunk a buszba, és én mutattam az osztályfőnökömnek, hogy fogtam egy bogarat, azt mondja, gyorsan azonnal dobjam le, hogy meg félt tőle, és elkezdett izni, hogy Robi, dublő, taposd nagyon. De reptébe valahogy úgy sikerült elkapnom, hogy nem szúrt.
4: Volt a darás?
2: A darást, igen.
4: De póknál én is elmondom, hogy hát én nem nagyon fogtam, inkább a hálóval találkoztam.
2: Hát hálóval találkoztam, én is többször, csak mondták, hogy látják, hogy ott a pók, de ezt nem sikerült elkapnom nekem szerint.
4: Igen, én mondjuk nem ettől, hát ha nem is ijednék meg, de az élet egy picit meg is ijednék, tehát én most mindegy, hogy gyors vagy nagy pók, hanem inkább a halálos fókok, amik azért ezek a mérges fókok.
2: Most azok közül is a legtöbb csak bénit nem öl, azt tudjad, csak mondom. Van egy pár pókfajta, ami öl is, aminek a mérge öl, de a legtöbb, én úgy tudom, mert rosszul tudom, a hallgatók meg javítsatok ki, de van több pók, azt hiszem, hogy a tarantula pók is olyan, jól mondom, tarantula?
4: Ami
2: konkrétan a mérge csak bénít, tehát hogy nem halsz bele, csak megbénul az a testrészed, amiben belecsíp egy, nem tudom, órákra, vagy nem tudom mennyire.
4: Hát lebénulsz. Hát, ha szerencséd van órákra.
2: Egy ismerősöm mesélte, ő vigyázott egy ismerősének valami pókjára, aztán a pók a WC-be végezte. Szegény.
3: Jaj! Miért meghalt, vagy beleesett?
2: Hát, annyi történt, hogy ez a pókocska valahogy kiszabadult, és a húgának a szobájába a húga arra ébredt, hogy egy pókot mászik rajta, vagy ott körülötte, és annyira megijedt, hogy megfogta és bedobta a lefolyóba. Úgyhogy a póknak annyi.
4: Meg régességen erre még Karina emlékezhet. Jaj, már megint célzom.
3: Vizipók csodapókra gondolsz, igen?
4: Nem, most nem egy hullámhosszan vagyunk, illetve hát a pók témában igen, de most nem a mesére gondoltam, hanem volt ez az Ász nevű műsor. Emlékszel rá, Geszti Peti csinálta.
3: Igen.
4: Abban volt ez a pókos Timi, aki egyébként később talán a Big Brotherben, vagy valamelyik ilyen valóságshowba is
3: bekerült. Valami rémlik,
4: és akkor nekem eszembe jutott, hogy az a Timi, ez a pókos Timi lehet. És akkor így, mert hogy mondta, hogy ugye ez a, hogy ilyen pókgyűjteménye volt.
3: Igen, emlékszem rá.
4: A pókokat. Ez egyébként egy nagyon érdekes műsor volt, mert olyan fiatalokról szólt, akiknek ilyen
3: különleges
4: annak. Aha, igen. Hogy vagy gyűjtenek valamit, vagy valami
3: vagy csinálnak
4: olyan
3: valamit, természet, vagy igen, valami, igen, igen. Valami. Az nagyon jó kis műsor. Úgyhogy,
4: igen, az nagyon.
2: Na igen, és mi van ezzel a pókos Timivel?
4: Semmi, hanem hogy ez a pókos semmi, Timinek csak volt pókgyűjteménye, tehát hogy most mérges pókokat gyűjtött, arra ma nem emlékszem. De
3: olyan, mint a lepke gyűjtemény, csak nem lepke, hanem pók.
4: Hogy igen, tehát ő biztos, hogy tuti, hogy nem félt a pókoktól.
2: Hát ő tuti.
3: Én se félek tőle, csak én se félek a pókoktól, mert szeretem őket, csak mondjuk nekem pókallergiám van, tehát ha megcsíp, akkor nekem hatalmasra földudorodik a pókcsípés, de tehát attól függetlenül nem lényeg. Hát nálunk is laknak pókok, lányom is szereti, tehát fönn van a pókhál, macska néha elkap egy fárat, de én ugye el vagyok velük.
2: Nagyon jó,
4: de ha
2: majd
4: jön a szúnyog, légy, bármi, akkor azért, hogy
3: egy-két pókálok meg, tök jól el vannak, ott én nem, ott igen, nem.
4: Beakad, aztán nem. El lesz a csapdába, majd a pók.
3: Persze, majd meg. Tehát azért jó, hogy van egy pár pókunk, csak olyan pók ne jöjjön, mondtam neki, ami megcsíp, mert az kiebrudalom.
2: Na, én nem mondom vagyok, hogy zenéljünk egy picit a következő percekben. Folytatásban jöjjön Desperádótól az Add nekem az álmot, őrült éj. Na, ez szól most fel 2005-ös Bravissimo albumról.

0: még mindig a lépés délután.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzá Lépés Rádió. És hát van 5 percünk a 3 órás hírekig egy érdekességre, hogy kibeszéljük így gyorsan Gáspár Laci dala után. Méghozzá első rondin derült ki a nagy hazugság. A nő azonnal felállt és távozott. Én is ezt tettem volna, de mi a hazugság, mindjárt kiderül. Egy első randi néha már az első őszinte mondatnál véget ér. Amanda Martinez egy White Randin tudta meg, hogy a férfi hazudott arról, hogy van egy gyereke. A történetét TikTokon osztotta meg, és sokan dicsérték, amiért kiállt a határaimmel, a tírja a People. A Randin eleinte ígéretesnek tűnt, de a férfi később bevallotta, hogy nem mondott igazott egy fontos kérdésben. Amanda nem vitatkozott sokáig, úgy döntött, hogy a bizalom már az elején sérült, ezért hazament. A videója azért lett népszerű, mert sokan magukra ismertek a helyzetben. A kommentelők szerint nem a gyerek ténye, hanem a hazugság volt a valódi probléma. Kérdezlek titeket, hogy mi az a dolog, amiről egy első randin kötelező őszintének lenni? Szinte mindenről. Tehát én azt gondolom, hogy ha már az ember elhasal, nem, egyszerűen nem is értem, hazugságra nem lehet kapcsolatot építeni. Most nem azt mondom, hogy mindent el kell mondani az első randin, de hazugságra nem lehetett kapcsolatot, nem lehet kapcsolatot. Hogyha kérdez az aktuális partner, akkor mondom. Tehát, hogy igazából nem értem a pasit, hogy meg a pasikat, akik így építenek párkapcsolatot, tehát ez nem építés, ez hazugság, és ez felháborító és bicskanyitogató. Az ilyen férfiak menjenek a buszba, bocsánat, szebbet nem, vagy jobban nem tudom megfogalmazni.
2: Igen, én azt gondolom, hogy mind a két oldalon elkövetheti valaki ezt.
1: De igen, de ugyanúgy a nőknél is igazad van, Sainak, azok a nők is, akik hazudnak. Hát nem, nekem ez nem fér bele, ez nem normális dolog.
3: Miért még nagyon felháborodnál is fölmenne az agyvizet.
1: Már felháborodtam, már erre nem
2: fölébred,
3: maradtam. Igen, de tényleg, ez lehet, hogy nem is rossz ez a hír. Tehát fölébreztük Robit, mert nagyon el van ez a hidegfront, így elhanyagolhatóan, így beálmosítja, és így ásítozik itt, meg kókadozik, mint a levendula.
2: Új, mi hagyjuk a levendulát, tegnap éppen elég volt belőle.
3: Mi baj van a levendulával?
2: Mert tegnap éppen ez volt, hogy a orzsolgattam a virágot, a levendula.
3: Ó, hát annak olyan
1: finom, hogy van. 2 percünk van a hírekig, mondjad.
3: Ó, hát figyelj, mi kibeszéljük a levendulát addig. Na, szóval a híre, ismerkedés elején nem szoktak mindent mindig elmondani, mert azt hiszik, hogy ráérnek, hogy elmondják.
1: De ha és kérdeznek, Karin, elmondom.
3: Szépen lassan kiderül, de elképzelhetően sokkal jobb az, ha elmondod, hogy van függőséged, van fóbiád, van ételallergiád, van gyereked, van feleséged, ő már nincs felesége, mert elváltam, tehát úgy is kiderül. Tehát jobb azt elmondani, hogy ne érjen váratlanul, mert most, ha most hagyott a nő, vagy 2 hét után hagyott a nő, az mindenféleképpen rossz. Tehát a komoly kapcsolatban ezért elmondunk dolgokat.
1: Hát mindent őszintén.
3: Ami nagyon gáz, azt mondjuk lehet, hogy szépen lassan lehet beadagolni, de hogy van 3 gyerekem és egy volt feleségem, azt
1: azért. Állj meg egy pillanatra, Karina. Mi az, hogy valami nagyon gáz? Ne mondjál még vele semmit. Csak azért kérdezem, mert mindig minden csak akkor gáz, vagy addig gáz, amíg az ember annak gondolja. Lehet, ami neked gáz, az a másiknak nem is egy nagy dolog. Tehát te gáznak érzel valamit,
3: olyan
1: azt mondja, hogy ez neked
3: van,
1: probléma.
3: Amit nem biztos. Tehát van egy függőségem, és azt nem merem elmondani, mert épp most jövök le a nem tudom, vagy épp alkoholista voltam, és most vagyok a 122. alkoholmentes napon. Tehát ezeket azért szépen lassan vezeti be például az ember. Tehát ez azért az ilyen nagyon
1: gázdó. Én mondjuk ilyen szempontból őszintén vagyok, mert ha ismerkedésben lennék, és ilyen helyzetben is megkérdeznék, hogy hogy osztok-e alkoholt, én őszintén elmondanám, hogy Most nem, de fogyasztottam 120 nappal ezelőttig, azóta leraktam és egy szemet sem iszom. És ez szerintem sokkal
3: igen, jó. De valaki ezt nem meri még az első randi, lehet, hogy csak a második vagy a harmadik, ami szépen úgy lassan.
1: Jó, persze, azt nem azt mondom, hogy mindent el kell mondani az első randi, és engem félreértettél. Csak azt mondom, hogy ha kérdeznek, akkor őszintén kell válaszolni, akkor és ez a csaj kérdezte, és nem volt vele a pasi, már az első randin őszinte. És itt ez a probléma.
3: Mi lesz később?
1: Mi lesz akkor később?
3: Az életét?
1: Pontosan.
3: Mondtam, akármilyen rossz, akárhogy fáj, őszintén kellene.
2: Száj bevallani, de...
3: Szami volt Sanyi a levendulával?
2: Ezt most nem mondom el, mert jönnek a hírek, illetve csak a társam kívül.
1: Már 3 óra pontosan, úgyhogy hírek.
3: Nem tudjuk meg a levendulákat.
1: Majd megtudod utána.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
4: Automatikusan kapja az iskolakezdési támogatást az, akinek jár. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Ma sok napsütés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A 100.000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Programsorozattal ünneplik az erdélyi Helikon centenáriumát. Helikon 100 címmel jubileumi író találkozót és emlékrendezvényt tartanak július 17-től 19-ig Marosvécsi Kemény Kastélyban, az erdélyi Helikon 100 évvel ezelőtti indulására emlékezve, közölte az MTI-vel a szervezők nevében a Sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet. A 3 napos programmal méltó módon szeretnék felidézni az író közösség 1926-os indulását és találkozási lehetőséget kívánnak teremteni a kortárs irodalom és a művészet képviselői számára. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet 7 előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. 5 éves szünet után ismét megnyitott a kapuit Montenegró ikonikus luxus üdülőhelye. A Sveti Stefan sziget közölte a montenegrói közszolgálati televízió. A sziget voltak éppen egy szállodakomplexum, amelynek újranyitását a montenegrói kormány és az üzemeltető közötti megállapodást tette lehetővé, miközben továbbra is vitaövezi a strandok és tengerparti sétányok használatát. Az újranyitott üdülőhelyen egy éjszaka ára legalább 2000 euróba, vagyis több mint 700.000 forintba kerül. 2 napágy és 1 napernyő bérléséért a szálloda strandján naponta 240 eurót, azaz 85.000 forintot kell fizetni. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és megyünk is tovább egy újabb érdekességgel, még hozzám egy furcsa bűnüggyel. Micsoda? Hazmat csapat és szövetségi ügynökök vonultak ki egy tini vad tudományos kísérletei miatt. Mi az a hazmat csapat?
1: Ez valamilyen veszélyes kémiai és mindenféle ilyen...
0: Jó, köszönöm szépen, nem kell tovább taglalni, de értettem. Na, Kaliforniában egy otthoni kísérletezés állítólag már nem csak a szülőket, hanem a hatóságokat is megijesztette. Örványban szövetségi ügynökök és veszélyes anyagkezelő csapat jelent meg egy 18 éves fiú otthonánál. A beszámolók szerint a fiatal különös tudományos kísérletekkel hozták összefüggésbe. A történet részletei egyenlőre szűkszavúak, de már maga a kép is filmszerű. Ügynökök, védőfelszerelés és egy külvárosi családi ház. A helyieket természetesen azonnal érdekelni kezdte, mi folyhatott odabent. A cikk szerint a hatósági jelentés komoly volt, de a fontos, illetve pontos kísérletekről kevés információ került nyilvánosságra. Ettől lett igazán beszélgetés indító. Hol a határ hobbi kémia és veszélyes barkács tudomány között? Kérdezlek titeket, hogy ti engednétek otthon komolyabb kísérleteket egy lelkes tininek? Én nem.
1: Én sem, mert a régi kémia tanárunk egyszer majdnem felrobbantotta a kémia szertárt, úgyhogy nem tudom, mit kutyult össze, de nem.
0: Elmondok nektek, viszont vannak nagyon ügyességi játékok. Gyerekeknek unokölcsém kapott egyszer egy olyan játékot, ami által össze tud magának rakni például egy valósan működő kis helikoptert, vagy egy valósan működő rádiót, és rendesen szól rajta a rádió. Ilyen kis barkács eszközökből igazából nem komoly dolog, ilyen, tehát hogy mondjam, max. Ilyen 12 voltos ellenmel működik, de hogy maga az egész, hogy ahogy kreatívkodhat a gyerek, és nincsen ennek semmi veszélye, mert úgy építették meg ezt a, hát úgymond, nem társasjáték, inkább ügyességi játékot, hogy úgymond a gyerek kreativitását hozza ki.
1: Tehát értem én ezt, de hát kreativitás szempontjából egy puzzle, egy szókirakó. Tehát most nem fontos rögtön kísérletezés felfedezni, nem tudom, hogy milyen káros anyagokat, ilyen kémiai
0: cuccokat összeöntögetni. Nem csak azt akartam ezzel mondani, hogy vannak biztonságos ilyen kísérletezős játékok, amiből valósan működő dolgokat össze tud rakni a gyerek, és mekkora siker már mondjuk egy 5 évesnek, hogy megépít egy saját kis rádiót, vagy egy saját kis mini repülőt, vagy valami ilyesmit, ami tényleg működik. Tehát, hogy ugye ez egyébként egy hatalmas élmény, mely egy jó érzés a gyereknek, igazából azért találták ki, és biztonságos is. Tehát így lehet kísérletezni. De az, hogy magától kísérletezzen, azt honnan tudod, mikor nem. Max felügyelettel, csak is.
1: Hát én még felügyelettel sem, mert ki tudja, mit öntesz össze, tehát...
0: Nem, hogyha értesz hozzá, olyan felügyeletet gondolok, tehát
1: a kémikus szülők, a kémikus utána, falá, értem, jó.
0: Nézzen utána pontosan, hogy hogy merre, és akkor felügyelettel azt mondom, hogy lehet, de nem, amúgy nem.
1: Ugye az interneten olyan dolgok már fönn vannak, hogy tudsz bombát csinálni, hogy tudsz ilyen...
0: Jó, azért ilyenekhez olyan könnyen, nem
1: minden fegyvert összeszerelni, nem.
0: Meg Karina, egy pillanatra azért ilyet, hogy tudsz bombát csinálni ilyen az interneten, lehet, hogy fönn van, de nem találod meg könnyen. Azért
1: nem, nem találod meg ilyeneket. Könnyen, ezt nem mondtam, de van.
0: Na,
1: van
0: de a fekete webben, a dark webben igen, könnyen elérhető, de egy átlag felhasználó nem megy a dark webre. Tehát, hogy, sőt, még én sem megyek a dark webre. Tehát önmagában nem azzal van rel az internet, hogy hogy csinálsz robbanó felszerelést.
1: Nem, de nagyon sok ilyen vegyi cuccot azért, ezért én nem, én egyáltalán nem, én ezt ellenzem.
0: Jó.
1: Nem, semmilyen ilyen kocsmaszokat.
0: Én amondó vagyok, hogy alapvetően nem engedném, csak felügyelettem, de amúgy nem.
1: Én még felügyelettel sem.
2: Meg ugye korának megfelelő, de hát már amikor kémiát tanul egy gyerek, amúgy az nem.
1: Á, de az a kémiai tanulás nem
2: fizikai
1: olyan
2: kísérlet.
1: Szerintem. Tehát most aki kémikusnak tanul később már, az teljesen más, tehát az oké. Okay. De ilyen kiskorú gyerek még ne kocsvasszon semmit.
2: Ugye emlékszel, hogy iskola tévében ugye ott megértették, hát mondjuk azok főleg fizikaiak volt.
1: Igen, inkább főleg fizika volt. Igen.
0: Jó, én nem mondom vagyok, hogy menjünk zenélni, mi a zenébe tudunk alkotni, mármint nem mi, Sanyi tud a zenében alkotni, viszont mi olyat alkotunk, hogy lejátszuk a zenéket, úgyhogy zenélünk picit a rádióba, saját magam dumájába belegabajodunk.
1: Tehát hol vagyunk? 2007-nél?
0: 2007-nél igen, és Szekeres Addia, majdnem Zsédát mondtam, és az olyan, mint el, ugye ez egy nagy kedvenc szám sokaknak, és én is szeretem, úgyhogy szóljon ez. Ezt választottuk nektek.

0: Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. Ez még mindig a lépés délután.
1: Egy ilyen lépésre közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk tovább egy áltos hírrel. Képzeljétek el, őzgida rekett egy oregoni háztetőn, tűzoltók mentették le. Hát hogy a francba mászott fel a ház tetejére csóró őzgida? Mindjárt kiderül.
2: Én is ezen gondolkoztam, mikor a hírt olvastam.
1: A macskák után úgy tűnik, hogy az őzgidák is felfedezték a háztetőket. Asztóriában egy fiatal őz valahogy feljutott egy ház tetejére, és körülbelül egy órán át ott rekedt. A tűzoltók rétrával mentették le. A kisállat valószínűleg lépcsőkön jutott fel, majd megijedt, és nem talált vissza. A mentés közben az anyja közelben maradt, mintha végig figyelné az akciót. Amikor a gidát biztonságba helyezték, hangot adott, az anyja pedig visszatalált hozzá. A történet végén anya és kicsinye együtt sétált el, írja a yupi.com. Kérdezlek titeket, hogy melyik volt a legfurcsább hely, ahol állatot láttatok? Hát ez alapvetően elég furcsa, hogy egy őzgida háztetőn, hogy kerül oda. Viszont nem tudom. Tehát,
3: tudom, hát így ilyen átlagos helyeken találkoztam állatokkal.
1: Én is. Macskával a háztetőn.
3: Alapjárban, csirkeolban.
1: Igen.
3: Marokon.
1: Erdőben, medvével, ja, azt nem találkoztam.
3: Hogy a kéménybe így néha így belecsusszon egy veréb, az valahogy kievickél, de olyan is volt. Hát az se.
1: Arról tudsz, hogy
2: furcsa helyen vannak furcsa állatok, tehát igen. Végis amik erdőben lennének, csak hát mi azért terjeszkedünk, mint emberek, szegények kiszorultak, tehát így ilyen neked tudnák felsorolni, hogy egy róka, őzike nálunk is jár, pedig hát a szegények a kis erdőből kijöttek, de sok állat járkál igazából köztünk, és nem itt lenne a szegényeknek a helyük, hanem az erdőben.
1: Egy sztorira emlékszem, tavaly nyáron befialt egy veréb az Egyesület WC-jébe, és ott laktak, szó szerint úgy kellett Petinek kihajtani őket, és akkor sem mentek el, mert ugye amíg nem repülnek a fészekbe, és ugye oda befészkelt, az ablak nyitva volt, és befészkelt
3: igen,
1: a madár.
3: Most vagy kidobálod.
1: És amíg nem repülnek a fészekbe, addig nem tudott kirakni őket, mert ők nem tudnak elrepülni. Tehát igazából ott laktak, még én nem repültek.
3: Na.
2: Nekem a muskát is virágládába csinált egy madárka fészket, de pici madárka volt, és hát megszülettek a kis madárkák, de szerintem 2 napot, ha élhettek, mert szerintem egy ragadozó madárnak föltűnt, és hát eltűntek. De tényleg, tehát fészek volt, gyönyörű, olyan fészket csináltak, ne tudnak, tehát mint az atombunker. Atombeton, biztos fészek. És ezt volt picike madárka, tó nélkül, csipogolt, úgy próbáltunk nem is oda nézni, meg nem csak úgy, persze csak mindenki eltűnt.
1: Most idén nyáron anyuméknak a teraszukra fialt be, tojott egy fekete rigó, kis rigókat, és sokáig ott volt az udvaron, meg a...
2: Ott laktak, édes
1: ott laktak,
2: szíveim.
1: Igen. Most már nincsenek ott, de sokáig ott voltak.
3: De várjatok meg, Karina, te ezt megoldhatnád, hogy növesztesz ilyen év nagy orzos hajat, és akkor így olyan lesz, mint egy madárfészek, és beleköltenek a madárak, és úgy jársz, mint a Varga Viktor. Így ott.
2: Köszönöm
3: szépen. Élnek a fejeden.
2: Igen, a madárkák. Hát, a madarakkal képen messziről nagyon jóba vagyok, de én így közelségben nem csípem őket, mert röpülnek. Én valahogy ezekkel a
1: repülj, madár, ha lehet.
2: A repülővel jóba vagyok, de ami élő madár, én azokkal úgy nem szeretem.
1: Pedig látod, itt vagyok én is hollóként.
2: De hát téged szeretlek, mert így
1: már most másképp beszél, figyelj!
3: Nem repülsz el.
2: Nem repülsz el, látod? Tehát
1: honnan tudod?
2: Hát tényleg.
1: Valaki segbe billent, azt repülök.
2: Azt tuti. De az nem én leszek.
3: Hát, hogy akkor se könnyen, de...
1: Na jó, zenélünk, aztán jövünk vissza.

0: rajta kívül.
1: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
2: Ez még mindig a Lépés délután.
3: Egy lépésre közelebb hozzád Lépés Rádió, és akkor egy újabb érdekességgel megyünk tovább. Méghozzá a folytatásban arról beszélünk, csak közben itt görgetnem kell, valami feljebb ugrott a gép. Megyünk tovább egy tudományos hírrel. Ugyanazt a rejtélyes kémiai jelet találták a Plutón és a Titánon. Nézzük. Két távoli jeges világ, mintha ugyanazt a titkos kémiai aláírás viselné. Kutatók egy eddig ismeretlen kémiai jelre figyeltek fel a Plutón és a Szaturnusz holdján, a Titánon. Ez arra utalhat, hogy a hideg, nitrogénben és metánban gazdag világok kémiája hasonlóbb, mint hittük. A Plutó és a Titán nagyon messze vannak egymástól, mégis hasonló anyagnyomokat mutatnak. A tudósok szerint ez nem egyszerű véletlen vagy mérési furcsaság lehet. Inkább egy olyan kémiai folyamat jele, amely több fagyos égitesten is működhet. Ez segíthet megérteni, hogyan alakulhatnak a naprendszer peremvidékének különös világai. Írja a Silence Alert. Szerintetek melyik lenne izgalmasabb úti cél, a Plutó vagy a Titán a Szaturnusz oldja? Egyik oldja. Hát én egyikre sem mennék, mert nagyon hideg van.
4: Én a Plutót szeretem, mert a Plutó kutya jut az eszembe.
3: De az egy dolog.
5: Ezt szavazzuk meg, hogy inkább arra irányuljunk.
4: Igen, nem megyünk, mert hideg van, mi a hideget nem szeretjük.
3: Páromnak van Plutó kutyás pólója, annyit tudok mondani.
4: Én nagyon szeretem a Plutó kutyát, de nekem nincs.
3: Sanyi, azt tudod, hogy a Plutó kutya milyen színű? Kíváncsi, hogy Sanyi tudja. Karina, elárult. Nem tudod? De, hogy fekete.
5: Ami...
3: Nem, sárga. Nagyon sárga. Élénk citromsárga.
5: Sárga, ilyen, mint...
3: Aha. Ilyen sárga. A Plutó kutya sárga színű.
5: Noksár.
3: Olyan, mint a sárga labrador. Olyasmi.
4: Nagyon cuki.
3: De Plutó. Párom kutyájára szokták mondani, vagy mondták már kollégái neki, hogy Plutó, de csak is hülyeségből. Pedig azért ő nem hasonlít Plutóra.
5: Éppen az a Plutó.
3: Nem az aranyos Plutó kutya, szeretjük. Viszont én nem mennék sehova ilyen helyre. Maradok itt a földön. Ha nem
4: van. Itt is van egy csomó hideg hely, tehát azért az északi sark.
3: Oda sem megyek.
4: Azért, oda sem, tehát azért ott is.
5: Még itt is vannak olyan helyek, igen.
3: Na, ezek után beszélgessünk egy kicsit egy emberi történetről. 8 nap után mentettek ki egy apát a romok alól Venezuelában. Tudjátok, ott hatalmas földrengés volt, talán a múlt héten, nem olyan régen.
4: Igen. Volt Magyarországon is, de az kisebb volt.
3: Hát abból semmit nem éreztünk. Igen. Legalábbis itt nálunk nem volt. Hát... Egy tragédia közepén néha egyetlen túlélés is óriási reményt ad. Hernán Alberto Wilforce 8 napig volt a romok alatt egy venezuelai földrengés után. Egy éppen maradt, viszonylag kis helyiség mentette meg az életét. Jelentem, Debrecenben leszakadt az eső. Legalábbis itt úgy hallom, hogy esik. Nézzük
4: biztos,
3: a részleteket.
4: Hogy nem locsolnak?
3: Biztos, hogy nem. Ez nem locsolás.
4: Okay. Jó.
3: Az égiek. A 43 éves biztonsági őr egy összeomlott bevásárlóközpont alatt rekedt. A mentők kamerával tartottak vele a kapcsolatot, és egy keskeny nyíláson keresztül juttattak neki vizet és élelmet. Amikor végül sikerült kiszabadítani, a környéken hatalmas megkönnyebbülés tört ki. A történet azért különösen erős, mert a katasztrófa közepén ember feletti kitartásról és összefogásról szólt. Mit gondoltok, honnan merít erőt valaki ilyen extrém helyzetben?
4: Hát az élni akarás benne van az emberben, tehát mikor az útjához vég, igen, az életösztön, tehát amikor az ember az útja végéhez ér, akkor is az életben maradás az, az egy olyan ösztön, amit ilyen veszélyhelyzetben szerintem az adrenalin még lök is rajta egyet, meg hát a remény, hogy nagyon-nagyon jó csapatok vannak Magyarországon is, és külföldön is, tehát a földrengésekre szakosodott mentő alakulatok nagyon jó munkát végeznek, tehát ha ilyen történik, és megvan az a lehetőség, hogy van levegője, van élelme, vize, akkor azért van esély arra, hogy kiszabadítsák és kimentsék. Nagyon sok szakember és nagyon sok mentőkutya dolgozik ezen, bármelyik földrengés volt a törökországi, bármelyik is, nagyon sok embert mentettek ki. Tehát a bizalom, meg a bizakodás, hogy túl fogja.
3: Igen. Így van, közben engem átvertek, mert nem szakadt le az ég, csak azt hittem, de valóban nem locsoltak, ez nem tudom, lehet, hogy nagyon gyors párcsepeső volt, de hogy nem...
4: Ez az időjárás, látod, kiszúr veled.
3: Á, katasztrófa. Szörnyű. Nem baj, a szél az fúj, az biztos.
5: Hát az itt is, de szerintem csak egy ilyen kis sáv, lehet, hogy ott egy pár cseppe esett, de...
3: Én most itt nem érzek már, nem hallok semmit odakintról. De valamelyik nap is átverős volt, mikor tegnap reggel 6 óra körül. Azt hallottam, hogy kopog nagyon a terasztetőm, és valóban esett az eső, de ilyen nagyon apró szemű kis semmi. Tehát, hogy esett, de az nem volt nagy.
4: Na, inkább szitált. Tehát szita-szita péntek helyett, szita-szita csütörtök volt, vagy szerda volt.
3: Valami olyasmi, de inkább menjünk zenéjünk egyet. Nem tudom, mit szóltok hozzá. Én azt mondom, hogy most a 2008-ból választunk egyet. Az első CD-ről, mert ez már CD-n jelent meg, és legyen Groove House-tól a Tűz és víz. Ez jön most.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egyen lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, 9 perc múlva 4 óra, és egy, max. Két hír még belefér így a mai műsorunkban, minden igaz. Na nézzük, mi a következő érdekesség, amit hoztunk nektek. Megházasodott a TikTok híres Szoroli Cseptje, ez nem tudom ki vagy mi.
2: Sértettem, de...
1: Nem baj.
3: Szokás.
1: Nézzük a részleteket, és kiderült talán belőle. A TikTok egyik kedvenc szakása most nem recepttel, hanem esküvővel került a hírekbe. Kevin Asdon, aki egyetemi lánytestvériségnek főző TikTok sztárként lett ismert, július 4-én feleségül vette Katie-t Kumstrenóban. Az esküvő laza, családias és ételkamionos hangulatú volt. A pár 140 vendéggel ünnepelt, csirkeszárnyakkal, fagylalt kejhekkel és szabadtéri ceremóniával. Mindkettők életében fontos szerepet kapott a család, ezért a gyerekeik is részt vettek a bevonulásban. Aston korábban 4. stádiumú rákból gyógyult fel, így a történetük sok követőnek különösen megható. A TikTok kommentelők szerint ez a fajta esküvő pont attól szép, hogy nem túl merev, hanem valóban róluk szól. Kérdezlek titeket, hogy ti inkább elegáns esküvőt választanátok, vagy egy laza ételkamionos bulit?
3: Nekem volt két esküvőm, de én az ételkamionos bulit választottam akkor is, ha nevezhetjük így is, tehát nem volt egy ilyen nagyon pucparádés. Nagyon jól éreztük magunkat.
1: Én amondó vagyok, hogy elegáns, de bulis. Tehát, hogy nem tudom, hogy te mit értesz ételkamionos alatt. Értem, hogy a hírben miről van szó.
3: Nem egy ilyen ételmi megterített asztal, ülésrendel, mókamesterrel, tehát nem ilyen, hanem otthon, mit tudom én, babgulyás, most csak mondtam, valami fagyike helyett, csirkeszáj, rántott hús, sült hús, vagy egy ilyen grillezős, tehát ilyen laza, ez a kamion. Tehát,
1: ja,
3: ilyen...
1: Értem. Hát figyelj, igazából én ezt nem kötöm Rossz. Egyiket sem. Ez is jó, az is jó. Én azt gondolom, hogy ízlések és pofonok, én nekem mind a kettő
3: hát szimpatikus. Inkább az ízléseket választanám, mint a pofonokat, Róbi, ne haragudj.
1: Hát jó, de én sem választom a pofonokat, de szokták mondani, ne kötek egy. Szóval én egy elegáns esküvőt is el tudok képzelni magamnak,

0: meg egy ilyen lozábbat is.
1: Bár hát te nem szereted a ezt az öltő, nyakkendőt, egy feszélyen járnál.
0: Nem kell annyira felöltözni. Tehát ja, lehet öltöny, de kényelmes öltöny legyen. Tehát én azt gondolom, hogy hiába elegáns, legyen elegáns, de kényelmes egyben. Mert a franc megette azt, hogyha kínlódsz. Tehát így, de nem is érzed jól magad. De a saját esküvőben, hogy érezem jól magamat a saját lagzimon.
1: Buli, jó az.
0: Igen. Azt gondolom, egyébként egyszer az életben minden embernek ki kéne próbálni az a lagzi. Tehát egyszer mindenkinek meg kéne.
1: Ó, várjál.
0: Nem mindenki alkalmas rá.
1: Várjál, már az elszántság már megvan. Már a szándék is megvan. Lehet, hogy jó évünk lesz jövőre.
2: A szándék.
0: Jövőre ki akar esküdni, várjál, én még nem
1: tudom. Hát te pedzegeted itt a lehetőséget.
0: Az egy dolog, hogy én mit pedzegetek, csak azt mondom, hogy szerintem minden embernek meg kéne ezt egyszer élni az életben, azt mondja, nem mindenki alkalmas.
1: Ezen felbuzdulva én próbálom terelgetni a...
0: Ja, értem, hogy te arra célzol, hogy én megnősülök, érted? Nem.
1: Hát már átférne ide szívem.
0: Hát például Sanyi.
1: Legalább egyszer.
0: Azt hittem, hogy Sanyira gondolsz.
1: Nem, Sanyi nem való férnek.
0: Ja, mi? Na, Sanyi, ezt megkaptad.
1: Sanyi szeretőnek jó, Sanyi férnek nem jó.
3: Na tessék.
0: Na, Sanyikám, ezt megkaptad.
3: A time lover.
0: Sanyikám, te most már csak lover lehetsz.
1: Szerető, igen.
3: Ez a part-time lover, mint a Stevie Wonder notában, ugye a másodállás szerető.
1: Na, te adnak jó vagy, de nem, Sanyit férnek nem
3: tudnának.
0: Hát így. Amúgy szerintem van az a csaj, aki Sanyinak is jó lenne. Nem gondolom, hogy Sanyi nem lehetne jó fér.
1: Viszont én nem gondolhatunk már, ki sincs ebből baj, figyelj.
0: Persze, te azt gondolod, én ezt gondolom. Se inkább rajtad veszekszünk téged, ez nem zavar? Hogy kérdezzel ezt?
1: Szerintem nem.
3: Ez nem veszekedés, mi keszmecsere.
0: Szóval, megyünk tovább, még van egy gyors hírünk, van 4 percünk rá, ezt elmondom. Olasz diákok építették meg a világ legnagyobb papírrepülőjét. Csak se inkább, hogy megmentselek, látod?
1: De rendes őrzetet van, látod.
0: Szóval...
3: De már amúgy sem lehetett valamit rágni. Ezen a csontban. Igen.
0: Sose tudhatod. Szóval... Van, aki unalmában papír repülőt hajtogat, és van, aki világrekordot csinál belőle. A Pizai Egyetem hallgatói megépítették a világ legnagyobb papírrepülőjét. A rekord kísérletet a Guinness World Records témaként mutatták be. A papírrepülő sokunknak iskolai emlék, de ezek a diákok egészen más szintre emelték. A projekt nem csak látványos volt, hanem mérnöki tervezést is igényelt. Egy óriási papírrepülőnél már az is kihívás, hogy megtartsa a formáját. A rekord jól mutatja, hogy egy gyerekkori játékból is lehet komoly közösségi teljesítmény. Kérdezlek gyorsan titeket, hogy nektek mi volt az a gyerekkori játék, amiből akár versenyt is lehetne csinálni. Volt egyáltalán ilyen, mert nekem nem, most így írtam.
3: Hát így nekem se ugrik ilyenbe, hogy most...
1: Mi ugrólköteleztünk, abból volt verseny, akkor volt ez a gumi, amit gumizásnak hívtunk. Két szék közé raktunk egy gumit, és azon kellett így átugrálni különböző.
0: Az más is gumizásnak hívja, a kedves Korina. Igen?
1: Minek hívják, Robi?
0: Más is gumizásnak hívja, igen?
1: Igen.
3: Még az unokahúgom még is úgy hívták.
1: Hát. Akkor volt még az az ugróiskola például, amikor az a 3 darab téglalap, utána 3 téglalap, igen, 5 téglalap, és azokba kellett ugrálni.
0: És van az, hogy a műsorunk végéhez értünk, úgyhogy ennyi fért a mai lépés délutánba. Köszönjük szépen a figyelmet, holnap már délelőtt 10-től jelentkezünk ugyanezzel a felállással. Vigyázzatok magatokra, és ne menjetek messzire, és 6 órától hozom nektek azt a 20 dalt, mely a ti szavazataitok és a rádiós játszásisták alapján áll össze. Addig megmegyek, alszok egyet. Ja, nem.
1: 5-kor keltünk, ígérem.
0: Nem alszok, csak éskedek. Legyetek jók, sziasztok!
1: Ciao!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
4: Automatikusan kapja az iskolakezdési támogatást az, akinek jár. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Ma sok napsütés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Programsorozattal ünneplik az erdélyi Helikon centenáriumát. Helikon 100 címmel jubileumi író találkozót és emlékrendezvényt tartanak július 17-től 19-ig Marosvécsi Kemény Kastélyban, az erdélyi Helikon 100 évvel ezelőtti indulására emlékezve, közölte az MTI-vel a szervezők nevében a Sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet. A háromnapos programmal méltó módon szeretnék felidézni az író közösség 1926-os indulását és találkozási lehetőséget kívánnak teremteni a kortárs irodalom és a művészet képviselői számára. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. 5 éves szünet után ismét megnyitotta kapuit Montenegró ikonikus luxus üdülőhelye. A Sveti Stefan sziget, közölte a montenegrói közszolgálati televízió. A sziget voltaképpen egy szállodakomplexum, amelynek újranyitását a montenegrói kormány és az üzemeltető közötti megállapodást tette lehetővé, miközben továbbra is vitaövezi a strandok és tengerparti sétányok használatát. Az újranyitott üdülőhelyen egy éjszaka ára legalább 2000 euróba, vagyis több mint 700 000 forintba kerül. Két napágy és egy napernyő bérléséért a szálloda strandján naponta 240 eurót, azaz 85 000 forintot kell fizetni. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
8: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
9: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
10: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
11: A reklám után
12: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. A Lépés Rádióban.

döntéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! What it do, baby boy?

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Automatikusan kapja az iskola kezdési támogatást az, akinek jár. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Ma sok napsütés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Programsorozattal ünneplik az erdélyi Helikon centenáriumát. Helikon 100 címmel jubileumi író találkozót és emlékrendezvényt tartanak július 17-től 19-ig Marosvécsi Kemény Kastélyban, az erdélyi Helikon 100 évvel ezelőtti indulására emlékezve, közölte az MTI-vel a szervezők nevében a Sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet. A háromnapos programmal méltó módon szeretnék felidézni az író közösség 1926-os indulását és találkozási lehetőséget kívánnak teremteni a kortárs irodalom és a művészet képviselői számára. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. 5 éves szünet után ismét megnyitott a kapuit Montenegró ikonikus luxus üdülőhelye. A Sveti Stefan sziget közölte a montenegrói közszolgálati televízió. A sziget voltak éppen egy szállodakomplexum, amelynek újranyitását a montenegrói kormány és az üzemeltető közötti megállapodást tette lehetővé, miközben továbbra is vitaövezi a strandok és tengerparti sétányok használatát. Az újranyitott üdülőhelyen egy éjszaka ára legalább 2000 euróba, vagyis több mint 700 000 forintba kerül. Két nappágy és egy napernyő bérléséért a szálloda strandján naponta 240 eurót, azaz 85 000 forintot kell fizetni. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: Hosszú volt az este.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Mafia. Yeah. I got a spliff road, I'ma pass around to get the party started. Don't think about it, just be a part of it.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
3: Lépés Rádió.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Automatikusan kapja az iskola kezdési támogatást az, akinek jár. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Ma sok napsütés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Programsorozattal ünneplik az erdélyi Helikon centenáriumát. Helikon 100 címmel jubileumi író találkozót és emlékrendezvényt tartanak július 17-től 19-ig Marosvécsi Kemény kastélyban, az erdélyi Helikon 100 évvel ezelőtti indulására emlékezve, közölte az MTI-vel a szervezők nevében a Sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet. A háromnapos programmal méltó módon szeretnék felidézni az író közösség 1926-os indulását és találkozási lehetőséget kívánnak teremteni a kortárs irodalom és a művészet képviselői számára. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. A kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. 5 éves szünet után ismét megnyitott a kapuit Montenegró ikonikus luxus üdülőhelye. A Sveti Stefan sziget, közölte a montenegrói közszolgálati televízió. A sziget voltaképpen egy szállodakomplexum, amelynek újranyitását a montenegrói kormány és az üzemeltető közötti megállapodást tette lehetővé, miközben továbbra is vitaövezi a strandok és tengerparti sétányok használatát. Az újranyitott üdülőhelyen egy éjszaka ára legalább 2000 euróba, vagyis több mint 700 000 forintba kerül. Két nappágy és egy napernyő bérléséért a szálloda strandján naponta 240 eurót, azaz 85 000 forintot kell fizetni. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rehoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rehoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: Ez a műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
0: A következő két órában a Lépés Top 20-at hallod. 120 percen át a legkedveltebb magyar felvételekkel.
8: Csak magyar kedvencekkel.
9: A mikrofonnál Robival kellemesen szép késő délután kora estét kívánok minden Lépés Rádió hallgatónak, aki 2026. július 9-én este a mikrofonnál, mint mondom, Robit hajtjátok.

Ez már itt a Lépés Magyar Top 20, hogy a Spotból is hagytátok, és a ti szavazatítok és a rádiós játszásisták alapján hoztam nektek azt a 20-at, amit ti állítottatok össze, meg persze a rádiós játszáslisták, és kiderül, hogy kedvencetek hanyadik lesz ezen a héten, esetleg visszább csúszott listánkon, vagy előrébb lépett. Hamarosan kiderül, de lesz a mai műsorban is újdonságajánló rovataink és régi toplistás lágerek. Én Amondó vagyok, ne húzzuk az időt, csapjunk be a lecsóba. Jöjjenek a legjobbak! Már is a sereghajtó 18. és 19. valamint 20. helyzet. Ezen a héten Rácz Gergő és Orsobai Reni duettje a Mind a tiéd lehet című felvétel a múlt héten a 14. helyet követően a 18. helyre csúszott vissza, 4 helyet rontva. 19. lett a múlt héten 20. helyen debütáló Szófia és az a bizonyos kard című felvétele, míg a 20. helyre csúszott vissza múlt héten 19. helyen debütáló Torres Dani és a Mennyire. Ezzel a dallal indítjuk a top 20-at, és hamarosan hozok egy újdonságajánlót. Jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez.

0: Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.
1: A 19.

És akkor már is ajánlok nektek egy újdonságot itt a Lépés Magyar Top 20-ban, méghozzá Gájer Bálint legújabb dalát, a Lépés Magyar Top 20 mai műsorunk első újdonságajánló rovatának felvétele, melyet már is mondom, hogy mit lehet róla tudni.

úgy látszik, hogy a számítógép nem akar közreműködni normálisan most, de most már látom, Szabadon élek című felvételét mutatom most be. Gájer Bálint Szabadon élek című felvétele jelent meg. Hányszor érezzük úgy, hogy magunk mögött hagynánk a hétköznapok szürkeségét, és csak mennénk előre a végtelen úton. Gájer Bálint legfrissebb Szabadon élek című felvétele pontosan ezt az elemi életérzést ragadja meg. A dal egy bátor vallomása régóta várt pillanatról, a szabadságvágyról és a tiszta lappal indulás eufóriájáról. Megyek, hogyha vár a világ, ez benne a lényeg, hátra nem is nézek. A szerzemény egy igazi filmes hangulatú, road movie zenei köntösben. Megelevennek benne a két kék horizontok, a poros utak és a jelen megélése mindentől távol, ahol a szív végre szabadon szállhat. Na hát akkor hallgassuk meg ezt az úgynevezett Szabadon élek új Gájer Bálint dalt itt a Lépés Magyar Top 20 újdonság ajánló robotában.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá. A 18.

0: Lépistopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: S egy újabb újdonság ajánló rovattal, majd pedig megyünk tovább a 15., 16. és 17. helyzettel. Időutazók, KT újdonságát ajánlom figyelmetekbe. KT Időutazók című szerelmes poprock szerzeménye címéhez hűen retrópop hangzásvilágával repít minket vissza a múltba. Az énekes dalszerző számára 2026 kiemelkedő fontosságú. A dal februári döntője után egy nemzetközi dalszerző verseny Intercontinental Music Awards 2026 legjobbjai közé is bejutott Let You Go című felvételével. Az év hátralévő része pedig igazán izgalmas, legújabb dala az Időutazó, idén érkező első nagylemezének beharangozója. A pörgős nóta egy gimnazista szerelem újraéléséről szól, hosszú évek táblatából, amely ami egyfelől magánéleti ikletésű, hisz KT és Gimis szerelmével utazik időben és térben, én már 25 éve. Másik olvasatában pedig egy izgalmas találkozást mesél el, amikor hosszú kihagyás után összehoz minket az élet valakivel, és onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Mintha ugrottunk volna az időben időutazókként. Na hát akkor hallgassuk meg KT Időutazók című újdonságát itt a Lépés Magyar Topuszban. Majd pedig érkezik a 15., 16. és 17. helyezett ezen a héten listánkon a 15. helyre csúszott vissza a 12-ről Metzger Viktória, Nagybogi és Miss Mood közösen az Éden, tehát három helyet rontottak a csajok. 16. lett, és a 18-ról két helyet javított Help Chris és Miss B duettje a Bárányfelhők, míg 17. helyre csúszott vissza DJ Szatmári, Szakos Andi közösen a Dam Dam Dam. Ez a dal egyébként a múlt héten listánkon a 13. volt, és 4 helyet rontottak. Nezen dalok jönnek szépen sorjában, de előtte az Időutazók című dalával meghallgatjuk, illetve érkezik hozzánk Káti.

0: Jelenleg a Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Ahol megyünk tovább a 12., 13. és 14. helyzettel, valamint egy régi toplistás lágert is meghallgatunk ezben a blogban, kedves hallgatók. Ezen a héten Kobalszky meg a Vega és Szebényi Dani Csónak című felvételükkel két helyet rontva a 10.-ről a 12. helyre csúsztak vissza, így a 12. ők lettek. A 13. helyen zárt a múlt héten 17. helyen debütáló Gudics Máté Égetem című felvétele, 4 helyet javított Máté. Még a 14. helyre lépett előre a 15-ről a Follow the Flow és a Beszívom. Ezzel megyünk már is tovább itt a Lépés Magyar Top 20-ban.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
3: Hallgass te is a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. 13.

0: Jelenleg lépéstopuszak vannak, csak magyar kedvencekkel.
1: Így van, és elkezdtünk az első óra esélyez egy helyez, aki ezen a héten nem más, mint a múlt héten az első helyen záró László Evelin és a májusi esély az első helyről 10 helyet rontva lett a 11. a májusi eső című felvételével, ezzel a dallal, illetve még egy régi toplistás lágerre zárjuk az első órát, aztán pedig jönnek a friss információk, hírek, kötelezők, reklámok, és aztán pedig jövök vissza hozzátok a következő órában a legjobb 10 magyar dallal. Tartsatok velem továbbra is!
0: A 11.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Automatikusan kapja az iskola kezdési támogatást az, akinek jár. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Ma sok napsütés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Programsorozattal ünneplik az erdélyi Helikon centenáriumát. Helikon 100 címmel jubileumi író találkozót és emlékrendezvényt tartanak július 17-től 19-ig Marosvécsi Kemény Kastélyban, az erdélyi Helikon 100 évvel ezelőtti indulására emlékezve, közölte az MTI-vel a szervezők nevében a Sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet. A háromnapos programmal méltó módon szeretnék felidézni az író közösség 1926-os indulását és találkozási lehetőséget kívánnak teremteni a kortárs irodalom és a művészet képviselői számára. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. 5 éves szünet után ismét megnyitotta kapuit Montenegró ikonikus luxus üdülőhelye. A Sveti Stefan sziget, közölte a montenegrói közszolgálati televízió. A sziget voltaképpen egy szállodakomplexum, amelynek újranyitását a montenegrói kormány és az üzemeltető közötti megállapodás tette lehetővé, miközben továbbra is vitaövezi a strandok és tengerparti sétányok használatát. Az újranyitott üdülőhelyen egy éjszaka ára legalább 2000 euróba, vagyis több mint 700 ezer forintba kerül. Két napágy és egy napernyő bérléséért a szálloda strandján naponta 240 eurót, azaz 85 ezer forintot kell fizetni. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jelenleg a Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
4: Egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, ez itt a Lépés Magyar Topusz, és indítjuk a második órát. Már is jön a 8., 9. és 10. helyezett ezen a héten listánkon. Diaz és Menta Idegen című dala a 8. helyre egy helyet rontva visszább csúszott, 7. volt a múlt héten. 9. lett a Naked formáció, ők is egy helyet rontottak 8-ról a Tombola nyár című dalukkal, míg a Honey Beast és Dániel Fick közöse a Bárcsak lennék szintén egy helyet rontott, a 9. helyről a 10. helyre csúszott vissza, ezzel indítjuk a Top 20 második óráját. Jó szórakozást az elkövetkezendő 60 perchez!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. A 8.

0: A Lépistopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: A már is ajánlok nektek egy újdonságot, Rúzsa Magdi újdonságát, méghozzá Rúzs címmel jelent meg, és már a Lépés rádióban is most itt bemutatásra kerül, viszont már a Mahasz Top 40-es, magyar zenei Top 40-ben is bekerült. Rúzsa Magdolna közelgő új albumának első rádióslágere, a Rúzs, több mint 200 ezer megtekintésnél jár YouTube-on. A szerzeményt már 13 rádió játsza, és már is bekerült a magyar rádiós Top 40 mezőnyébe. A keseri édes, romantikus popdal finom 80-as évekbeli hangzással csábítja el a hallgatókat. A Rúzs szöveg a szakítás fájdalmát és a reménytelen, beteljesületlen szerelemhez való ragaszkodás küzdelmét ugyanúgy lefesti, mint a meg nem valósult álmok, vágyak életérzését. A 116 BPM-es tempójú Rúzsa Magdolna vadonatúj zenei anyagának előfutára. A 15 dalos lemez egy szerzői együttműködés Borlai Gergővel, aki a billentyűs hangszerek, a hangszerelek, a keverés és a mastering felelőse is a most debütáló felvételnél. Az új rádiós dal nemzetközi vendégművészei Anna Rakita, vonós hangszerek, Pete Griffin, basszusgitár, Mike Gotthard, gitár. Élő dal premier a dalról egyébként Rúzs címmel augusztus 9-én egy igazi tombolós Rúzsa Magdi koncerten csendül majd fel először zenekari formában a Budapest Parkban. Hát akkor hallgassuk meg Rúzsa Magdolna Rúzs című újdonságát, aztán pedig érkezik hozzátok az 5., 6. és 7. helyezett. Múlt héten 5. volt és maradt Dash Youngfly közöse és a Kiskece, 6. volt és maradt Dr. Béres és a Veréb Tomi, ugye Nem bántad meg, Jimmy felvételének 2026-os feldolgozása Jimmy más képanyagáról, illetve Najbogi és Dash közöse a Jól leszek újra a 11. helyről a 7. helyre lépett előre, úgyhogy ezen dalok jönnek szépen sorjában, de előtte itt van Rúzsa Magdolna felvétele, és még a végén ennek a blokknak egy régi toplistás lágert is meghallgatunk.

0: Pistopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Bizonyos, elérkeztünk a legjobb négyeshez. Egyébként valakinek nem esett le ez a Chuck Norris, azaz a Hűs című Kocsis Tibor dal, ez konkrétan Chuck Norrisról szól. Alcíme azt hiszem, hogy Chuck Norris. Na, ez szólt itt a Lépés Rádióban, a Lépés Magyar Top 20-ban, most pedig akkor jöjjenek a legjobbak, a legjobb négy, ilyenkor már csak elárnom, hogy melyik az a négy dal, amely bekerült a legjobb négy helyre, de hogy melyik hanyadik lesz, azt megtudhatjátok, a továbbra is a Lépés Magyar Top 20-ot hallhatjátok. Hát kiesett László Evelyn dala, ugye a májusi eső a 11. helyen zárt ezen a héten, múlt héten a legjobb négyben, azonban is az első helyen szerepelt. Viszont aki ott van a legjobb négyben ezen a héten is, a TNT és az Ugye itt alszom, múlt héten másodikak voltak. Aztán a Chirnov Distance és Szőcs Reni Szembecsukva című felvételükkel múlt héten legjobb négyben a negyedik helyen szerepeltek, most is ott vannak, illetve bekerült a legjobb négyben a múlt héten 16. helyen szereplő Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Radics Peti közöse, a Tuttai Belló. Ez a dal a múlt héten a 16. helyen zárt, ezen a héten viszont a legjobb négy valamelyik helyén. Ezen felvételek jönnek majd valamilyen sorrendben hamarosan, illetve régi toplistás lágert is hozok. Tartsatok velem, és akkor tudjuk meg közösen, hogy ki lett a negyedik, a harmadik, második, illetve ki ezen a héten a number one. Jöjjenek a legjobbak a Lépés Magyar Top 20-ban, és ne felejtjétek a műsort követően, amint kikerül a friss lista oldalunkra, lépésradio.hu, Lépés Magyar Top 20 menüpont, vagy lépésradio.hu/magyar top 20, illetve Facebook oldalunkra, facebook.com/lépésradio. Szavazhatok jövő hét csütörtök délutáni kedvencetekre, és mindenki szavazata számít, mindenkinek köszönjük, aki szavaz majd a jövő heti Top 20-ra, ami előre láthatólag elmarad, ami nem a jövő héten lesz megtartva majd, hanem 2 hétig szabadságon leszünk, legalábbis én, illetve a Lépés délelőtt délután csapata, de erről bővebb információt a holnapi Lépés délelőttben, valamint Facebook oldalunkon és hallgatói Messenger csoportunkban olvashattok. Rádió nem áll le, nyomatjuk a jobb, ne jobb zenéket és műsorokat, csak elmegyünk egy kis nyári szabadságra. No, viszont akkor jöjjenek ezen a héten a legjobbak, a legjobb négy a Lépés Magyar Top 20-ban.
0: A negyedik.
1: Ja, és akkor 100-szor szép Horváth Tamás dala. Ezt nem is mondtam, mert csak 3 dalt mondtam el, ugye? Meg hogy kiesett László Evelyn, viszont Horváth Tamás benn volt a múlt héten is a legjobb négyben, a 3. helyen, és mint hajtjuk, ezen a héten a 4. helyen zárt. Most már akkor tényleg ez a 4. dal, hogy én ezt hogy felejtettem el bekonferálni, hogy a legjobb négyben ez is ott van, és nem tűnt föl, csak 3 előadó felvételét mondom. Ne kérdezzétek meg, ez valahogy kisiklott nálam, elcsúszott. Na, akkor jön a 4. helyről, ez már kiderült, Horváth Tamás 100-szor szép című dala. Ő már nem lesz a dobogón, az biztos, ő az, aki lecsúszott róla.

0: Lépistopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: És a Tutto Bello lett a második hatalmas előreugrás a 16-ról. Most pedig akkor elérkeztünk a number one, az az első, az aki ezen a héten nem lett más, mint a TNT formáció, ugye itt a szócímű dal, a másodikból lett első, 16-ból második, negyedikből harmadik, harmadikból pedig negyedik ezen a héten. Ezzel a dallal köszönöm meg az elmúlt 120 perc megtisztelő figyelmét, és kívánok további kellemes rádióhallgatást és jó szórakozást. Holnap délelőtt 10-től várunk titeket a Lépés délelőttben. Vigyázzatok magatokra, legyetek jók. Robit és a Lépés Magyar Topuszat hallottátok. Sziasztok!
0: És most érkezik a slágerlista legjobb helyezettje. Az első.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Hey!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Lépés Rádió. Egy lépéssel

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio. Daniel.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Csökken a pollenterhelés. A közelmúlt hőhullámának súlyos következményei voltak. Pénteken általában napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Csökken a pollenterhelés. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szinten alakul. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a hás, a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafa félék. A fenyőfélék továbbá a lágyszárú allergének közül az utifű, lórom, a kenderfélék, libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma országosan magas tartományban alakul. Súlyos következményei voltak a közelmúlt hőhullámának. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák és munkahelyek, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termelést, jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos szerdán az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésén. Közölte Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, aszályok és erdőtüzek jeleznek. Tájékoztatása szerint a becslések alapján a júniusi hőhullám legalább 3500 halálesettel hozható összefüggésbe, Franciaországban pedig csak június utolsó hetében több mint 2000 többlethalálozást regisztráltak. Az Erdélyi Erzsébet táborban 1500-an kapcsolódhatnak ki idén nyáron, június 22 és augusztus 28 között, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. Közleményük szerint az elmúlt években a Zánkai és a Fonyódligeti tábor mellett a 2,5 hektáros Erdélyi Erzsébet tábor is teljesen megújult állami támogatással, így a gyerekekre játszótér, kötélpálya, kalandpark, új tájjellegű közösségi épületek, mezítlábas park és felújított sportpályák is várnak. Az erdélyi táborba 2026 nyarán 37 településről érkeznek a diákok. Pekingben másodfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el a heves esőzések miatt. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy folyamatosan kövessék a meteorológiai figyelmeztetéseket, lehetőség szerint halasszák el a nem feltétlenül szükséges utazásokat, és kerüljék a veszélyes területeket. Az előrejelzés szerint péntek délutántól vasárnap reggelig több kerületben is heves esőzések várhatók. Egyes térségekben 24 óra alatt akár 150 mm csapadék is hullhat, ami villámárvizeket, földcsuszamlásokat és sárlavinákat okozhat, míg az alacsonyabban fekvő városrészeken elöntésekre is számítani lehet. Pénteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor vagy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél. Hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most így

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
9: I like to move it, move it. I like

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Bármilyen karaktert eljátszol filmben vagy színpadon, hogyha felkérnek rá?
2: Én úgy gondolom, egy színész.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Nem nagyon válogatott.
3: Csomor Csilla, színművész.
4: A 40 éves pályafutásom során egyetlen egyszer adtam vissza szerepet.
3: Kocsis Dénes, színész.
5: Az a helyzet, hogy legtöbbször nem tudjuk feltétlenül, hogy miről van szó. Tehát nem az van, hogy elküldik a szövegkönyvet, a zenei anyagot, és azt mondják, hogy művész úr, szeretnénk felkérni a következő szerepre, várjuk a visszajelzését 3 héten belül, hanem kapunk egy adott esetben egy e-mailt, hogy akkor 2 nap múlva szeretnénk a választ megkapni. Tehát azt se tudjuk, hogy mit vállalunk el egyébként.
1: Ha mondjuk egy gangstert kellene alakítani, aki mondjuk csúnyán beszél, káromkodik nagyon.
2: Hát az a helyzet, hogy ha az író veszi a bátorságot,
1: veszi,
2: és úgy írja meg a szöveget, hogy az ilyen obszén legyen, vagy ilyen csúnya, káromkodó mondatok legyenek, hát akkor az ember azt mondja, hogy ha lehet, valahol finomítsuk, ha olyan, de hát azt el kell játszani. Mint ahogy, mit tudom én, ha olyan, akkor akcentussal kell beszélni, vagy dadogva kell beszélni, vagy rosszul kell beszélni.
1: Az se baj, hogyha mondjuk utána ebből akkora siker lesz, hogy mondjuk a fiatalok körében szálló igévé válik néhány onnan vett káromkodás.
2: Van ilyen.
1: Van ilyen, azért mondom, hogy utána összekapcsolják veled.
2: Van ilyen, melyik valamilyen. De én csináltam is ilyet, valamelyik zenekar, vagy nem tudom, szinkronizálbattuk. Hát volt sok olyan szinkron szerep, ahol muszáj volt csúnyán beszélni, ez kétségtelen. Azt megkérdeztem, hogy ez hogyan engedik 18 éven alulinak, azt mondták, az 18 éven fölé, hát akkor is. Tehát én úgy gondolom, hogy az ember igyekszik természetesen arra, hogy azért a színművészet szebbik oldalát képviselje, de úgy gondolom, hogy a gonosz embert is el kell játszani, a rossz embert is el kell játszani.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Tévében, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csónya beszéd? Ha mondjuk belekeveredsz egy darabba, és már-már meg is kezditek mondjuk a próba folyamatot, és akkor itt egy kicsit még változtattunk rajta, Csilla, remélem nem gond, mondja mondjuk a rendező, és ott egy-két csúnya szót kellene mondani.
2: Zsomor Csilla, színművész.
1: Nagyon csúnya.
3: Én megpróbálnám jobb belátásra bírni, hogy...
1: De ő mondja, hogy ez mindenképpen itt ennek, ezzel tudunk nyomatékot adni, Csilla, ezt ehhez ragaszkodom.
3: Hát biztos, hogy nagy küzdelem lenne. Nyilvánvalóan, hogyha olyan maga a karakter, hogy egyébként meg ezt leszámítva minden egyéb pontja nagyon szerethető és nagyon passzol hozzám, akkor talán keresztül menne ezen, de nem volt erre szerencsére példa.
1: Fontos neked egyébként, hogy annak az egésznek, ami elkészül, jó üzenete legyen?
4: Természetesen fontos, de ugyanakkor viszont...
2: Kocsis Dénes, színész.
4: Azt gondolom, hogy ez nem az én dolgom. És azért, ha valamit szerintem meg kell tanulni az embereknek, az az, hogy ami nem az én feladatom, nem az én dolgom, akkor azzal én ne foglalkozzak igazából.
1: Aki korba közé keveredik, megeszik a disznó.
4: Igen, de közben meg, hogyha mindennel foglalkozunk, csak a saját feladatunkkal nem, akkor az se jó. Tehát, hogyha őszintén az a rendező feladata, hogy mit akar ezzel közben.
1: Sőt, tulajdonképpen egy olyan filmbe is belekeveredhetsz, ami úgy tűnik, hogy nagyon nagy siker lesz, úgy ígérik, és egy óriási nagy bukás.
4: Így van.
1: És mondjuk belekeveredik az ember főszereplőként, és az egész film más dolgok miatt elbukik.
4: Nem lehet kiszámítani.
1: Lenne olyan, amit azt mondod, hogy nem válasz, mert az mondjuk annyira más, mint amit te jónak gondolsz filmben, színpadon?
3: Igen, de mondjuk ezeket korábban sem vállaltam, még jóval fiatalabb koromban sem, ami túlságosan szabados, vagy túlságosan ledér, vagy túlságosan mesztelen, tehát ezeket nem vállaltam fiatal koromban sem, és ettől most is eltartom magam.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szerelmes jelenetet kell alakítani mondjuk egy filmben, és közben te egy gyermekes apuka vagy feleséggel, és annyira intim már az a jelenet, amit kérnek, akkor
2: hát ez a feladat.
1: Színész vagy.
2: Igen.
1: Vállalni kell.
2: Igen.
1: Csak ott egy kicsit még ott formálódik menet közben is a karakter, hogy igazából kicsit még intimebb lennének ezek a jelenetek ott. Nem gond Dénes, ugye?
2: Én azt gondolom, hogy nem.
3: Kocsis Dénes, színész.
2: Tehát nekünk ez a... Tehát mi megmutatunk élethelyzeteket, embereket, érzéseket, amik az életünk része. Tehát hogyha szerintem az lenne fura, hogyha valaki nem vállalná el. Valamint, hogy ezért nem vállalná el. Sőt, én szerencsés vagyok, mert az otthoni érzéseimet, az otthoni tapasztalataimat tudom belevinni egy ilyen szituációba például. Ilyen szempontból szerintem ez...
1: És akkor nem gond Dénes, hogy majd ott hátulról fogunk csak mutatni mesztelenül, de azért lesz majd jó pár olyan kép, az nem gond, ugye? Kérdezi majd a rendező.
2: Hát...
1: És egy-egy jelenetnél, hát ott majd igazából ott majd lesz egy-két olyan snitt, ahol majd teljesen majd ott igazából egy kicsit szemből is leszem. De tudod, ez tuti mozi, tehát te döntöd el, Dénes,
2: ez nehéz,
1: vállalod?
2: Ez nehéz. Ilyen helyzetben nem hiszem, hogy fog kerülni, szerintem.
1: De ha igen, akkor a helyzet eldönti.
2: Meg fogok vele küzdeni, és hogyha sikerül felülkerekednem a saját, úgy mondom, paráimon, akkor megcsinálom, ha tényleg van értelme. Uh-huh. Két dolog a jobb biztos. Az egyik az, hogy a feleségemmel ez biztos, hogy megbeszélném. És kvázi közösen hoznánk döntést ebben a dologban. Uh-huh. Ez biztos. A másik dolog pedig mérlegelném azt, hogy ténylegesen szükség van-e arra, hogy...
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Tévében, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dorian Gray-ben, amit csináltunk az Operett Színházban, a Kálmán Imre Teátrumban.
2: Kocsis Dénes színész.
1: A rendezőnek az első pár, nem tudom, héten, amikor elkezdtünk próbálni, akkor ez volt a fejében, hogy és akkor ott a végén megjelensz mesztelenül. De lehet, hogy csak háttal, vagy az már lehet, hogy már csak a finomítás volt az első gondolathoz képest. Tehát ez volt a fejében egy fantázia, amiben ő azt látja, hogy a főszereplője, akiről szól a darab. Tehát egy gyönyörű férfi, ugye Dorian Gray, mindenki szerelmes, vagy férfinő mindenki, és ő azt képzelte el, hogy majd ott áll mesztelenül, és ez tulajdonképpen egy jogos, vagy lehetett volna egy létező dolog. De mondtam neki, hogy ide figyelj, végig gürcölök egy egész előadást. Úgyhogy tényleg voltak olyanok, hogy főleg a melegebb időben, stb., hogy tényleg mindenhonnan folyt valami izzadságszerű valami rólam. Te el tudod azt képzelni, hogy fél méterről valaki így nézze a... Tehát, hogy annak szerinted nincs inkább visszatetsző hatása, vagy nincs egy ilyen elidegenítő. Szóval nem fogja azt elérni, amit szeretne vele. Csak ezt próbáltam. Mert én azt gondolom, hogy ez jogos. Mert az emberekben ez rögtön bekapcsolnak ezek a dolgok. Ha ez mondjuk egy 40 méterről történik, amiből valami látszik, de közben mégis az a lényege, hogy egyszer csak lecsupaszodik valaki, és rájön, hogy mit hibázott, akkor az egy szép befejezés. De így, ilyen formán már bocsánat, de azt hiszem, hogy talán nem, és akkor ezt ő is belátta, hogy igen, ez a fejében jól nézett ki, és egy jó ötletnek tűnt. Ez már nem az. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendező van, vagy volt főleg, de még mindig vannak, akik el akarnak menni a végletekig. És szerintem nem biztos, sőt, hát voltam olyan táncelőadáson, ahol egy fickó mesztelenül táncolt előttünk, gyakorlatilag volt, hogy ilyen közelségben, és azt éreztem, hogy ez minek? Hogy nincs értelme. De az Ádám is év, vagy az ember tragédiájában megjelennek messzerenül a színpadon, akkor arra azt mondom, hogy hát igen, szóval, hogy azt el tudom fogadni.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: sztárportré most folytatódik.
1: Most például egy dalban a rossz erőt, a gonoszt megjelenítetted. Ott van ez mindenhol, amúgy is. Mi szükség van arra, hogy még meg is jelenítsük? Kérdezhetem én ezt így messziről ránézve a dolgokra. Nincs elég abból, még magunktól is meg kell jeleníteni. Miért?
2: De pont, hogy mert hogy minden ott van.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: És hát nem feltétlenül az ördögről van szó például az én dalomban se, hanem ez egy szimbólum.
1: A gonosz.
2: A gonosz, a rossz. És hogy ezzel mit kezdünk, és mi számít annak. Amit Penny mondasz, hogy mivel jelen van, ezért ne forduljunk oda, ne nézzünk rá. Egyrészt, hogy ez egy elkerülés.
1: Ja, de én azért nem egészen ezt mondom, hogy ne nézzünk rá.
2: Nem, mi nézzünk inkább, másra.
1: Hanem inkább tudjunk róla mindig, hogy van, tudjunk róla, hogy ő tulajdonképpen mindig megpróbál elkapni, nyakon csípni téged is, engem is. Éppen ezért vértezzük fel magunkat a jó erővel, hogy minél erősebbek legyünk, és mindig tudjuk, mondjuk én most emlegetem a Bibliát, hogy tudjuk, hogy mihez kell fordulni, hogyha még erősebben fel kell magunkat vértezni. De én mondjuk a figyelmemet ráirányítani, meg nem tudom részt venni olyan kis színdarabban, ahol az ördögöt jelenítjük meg mondjuk minden este, nem szívesen vállalnék ilyen feladatot, mert akkor folyamatosan azzal foglalkozni, hát...
2: Mert félsz az ördögtől?
1: Jó kérdés. Most ezt megválaszoljam és gondoljam végig.
2: Nem muszáj.
1: Ha félnék, akkor imádkoznék és arra törekednék, hogyha elkezdenék félni, hogy elérjem azt az állapotot, amikor nem félek, hanem pont, hogy megnyugszom és nem félni akarok, mert az maga az ördög, a félelem szerintem.
2: De miért okoz számod a diszkomfort érzés megjelenik?
1: Köszönöm a kérdést, akkor itt most szerepet cseréltünk. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mire jó az, hogy valaki megjeleníti. Még. Amikor egyébként is jelen van, minek?
2: Szembenézni vele, megismerni.
1: Direkt? Jó szemmel? Na figyelek.
2: Nem jó a félelmeinkkel szembenézni.
1: Tehát lehet, hogy én valamivel nem nézek szembe egy félelemmel?
2: Lehetünk
1: tovább. Jó. És te szembenéztél most?
2: Hát én belenéztem annak az ördögnek a szemébe.
1: Bele? És?
2: Azt már nem árulom el, mi lett a vége, de visszatérve erre a lényegre, szerintem pont ez lenne igazából az üzenet is, hogy ha van a sok közül, hogy valóban nézzünk szembe a félelmeinkkel, nézzünk szembe a mi kis belső ördögünkkel, és döntsük el, hogy mit kezdünk vele. Kis belső konfliktusainkkal, amik miatt nem alszunk, amik miatt nem vagyunk jól. Tehát, hogy mindig odébb nézni, kikerülni,
1: az nem
2: biztos, hogy megoldás.
1: Az biztos nem jó, szerintem sem. De figyelgetni az ördögöt.
2: De mitől tartasz, hogyha kapcsolatba kerülsz vele?
1: Hát, hogy egy pillanatra kapcsolatban nem akarok kerülni
2: hogy teszem
1: vele.
2: Azt a rossz útra, úgymond térít?
1: Hát annyit voltam már a rossz úton, hogy most már az ember próbál arra koncentrálni, hogy most már ne térítse már le újra.
2: Te nem vagy biztos abban, hogy ellen tudnál állni?
1: Például. Könnyen lehet, hogy ez bennem van, igen. Ezért próbálom magam folyamatosan erősíteni ezen az úton, igen, és nem azt figyelgetni, hogy hát, de jó is volt letérni az útról, mert akkor ő már rögtön kacsingat, hogy na gyere csak, Szabolcs, hát te is tudod, hogy jó volt.
2: De nem az az igazi erő elnézést, hogyha szembe bírsz már vele nézni, és akkor se térsz le. Nem akkor léptél túlra azon a problémádon?
1: Menjünk tovább. Rendben. Akkor most belenézek a szemébe, most valamiért oda

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: A gonoszt nem lehet csak úgy bemutatni, hogy ez gonosz és kész. Mert ember. És mint ember, ott van benne a jó is.
3: És ha valaki úgy mutatja be, hogy csak a rossz oldalát mutatja be, mi akkor is nézők tudjuk, hogy ott van a jó, és ezzel vigasztalhatjuk magunkat.
2: Tanulunk belőle, mert aha, a rossz, ott a rossz. Ott látjuk a sátánt, látjuk a gonoszt, tehát a rossz oldalát mutatja be. Megint más lapra tartozik az, ha ő azt mondja, hogy gyere velem. Ez megint más ügy. Ez megint más ügy. Pláne akkor, hogyha a gonoszt úgy adja elő, hogy azt mondja, az nem is gonosz. Te vagy buta, mert gonosznak gondolod. Ez viszont veszélyes. Hát ezek az ideológiák. A diktátorok nagy része ezzel élt.
1: Csomor Csilla színművész.
4: Volt egy olyan karakterem, nem is olyan régen, ahol egy előadáson belül többször ki kellett mondanom azt, hogy nincs Isten. És erre a szerepre én mindig tudatosan úgy készültem, amikor mentem be előadásra, hogy ez nem én vagyok. Egyébként a Lenin feleségét, a Nagy Esdát játszottam, és még sikerem is volt benne. Tehát valószínűleg átment ezen a szűrőn, meg rajtam ez a dolog, és hogy ezeket mind előre én lepontosítottam, hogy ez nem én vagyok, ez a karakter.
3: Na most ez jó példa egyébként, hogy tulajdonképpen beletenni a világba egy olyan darabot, ahol megjelenítünk valamit, ahol rámutatjuk a fókuszt arra, hogy valaki ezt mondja, hogy nincs.
4: Igen.
3: Ez helyes dolog? Így mondjuk messziről nézve?
4: Ha a szándékot nézzük, hogy a történelmi karakterek megerősítést nyerjen, hogy miért nem volt, és hogy megerősítést nyerjen,

0: Tehát az üzenetet azt együtt kell megadni, mert az író leírja, és a rendező kihozza a színészből, hiszen ugye a rendező az orvos, a színész, a szülő, nő. A rendező az, aki világra segíti a figuráját, egy normális rendező és színész kapcsolatban. Világra segíti azt a figurát, de azért azt a színész szüli meg.
1: Mennyire fontos az, most így próbálom kérdezni tőled, hogy amit beleteszünk a világba, hogy ez tulajdonképpen egy jó dolog legyen, és az lehet egy film, az lehet egy darab, vagy lehet egy könyv. Tehát, hogy amit beleteszel a világba, vagy amiben részt veszel, hogy az egy jó dolog legyen, ami felemel, ami valami szépet ad.
0: Szabolcs, gyönyörűen fejezted ki magad, igen, ez az élet értelme, ez a színművészet, a művészet életelme. Valamit olyat tegyél bele, ami felemel, de nem csak téged, hanem az közönséget is, a gondolatot is. Valami olyat tegyél bele, amit továbbadnak stafétabotként, úgy, ahogy mutattad a kezeddel az üzenetet. Az üzenetet, hogy élünk, hogy boldogan élünk, hogy szeretnénk boldogan élni, békességben élni. Boldogan élünk, békességben.
2: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Lépés Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló,

0: kollégén, ősejtek. Ez valami új high-tech tud.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
5: Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. www.mediaválogatott.hu
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra itt a Lépés Rádióban.

Suffocate, ask, I gotta see what.

Liberty 25, code 6, 105, 37.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.